0: kirep csorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem, ez a jó az elmúló években. Nekem örök kirep csorog a véremben.
1: Mégis megyek kedvenc rádiója. Csaba Rádió.

0: kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Baby. I told you. If you make a mistake like this, it's no turning back. You gotta love me.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Nekem elkezdődik.
1: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
2: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
1: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

rien. Il ne pourra plus jamais me toucher. Il l'a dit.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallják a szerkesztővel Gíci Adriennel. Jöjjenek Békés vármegye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagóriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád-Fejedelem téren található Filagória is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, mindez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali pályorientációs diáknaptárt készít a Békés vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum vált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békés vármegyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészölyvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a ligeti játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátettem, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mityko Bianka Szabinával és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvölgyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamat munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsy Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettőség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán, Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották a szerkesztővel Gíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Generáció közti különbségek és kommunikációs kihívások is szóba kerültek az MTC előadásán. Illetéktelen behatolás és súlyos baleset az elhagyatott békéscsapai gyárterületen. Síoktatás indulhat ősszel a Csaba Parkban. Halad a munka az építők útja második ütemében. Már is mondom a részleteket. A Matthias Corvinus kollégium békéscsabai képviseletén tartott előadást szerdán dr. Gold Ádám médiakutató kommunikációs szakember, aki a Z generáció és az Alfa generáció sajátosságairól beszélt. Az előadó látványos példákkal mutatta be, milyen kérdések és félreértések jelennek meg a családban az iskolai környezetben. Az MCC rendszeresen szervezi a Szülők Akadémiája programot, mert fontosnak tartják, hogy ne csak a diákokat, hanem a szülőket is támogassák. Mitta Mónika képviselet vezető hangsúlyozta, hogy a gyorsan változó világban egyre több a gyerekek életét érintő információ jelenik meg, ezért különösen fontos a tudatos kommunikáció. Elmondta, hogy az előadás témája mindenkit érint, hiszen az iskolában, a családban vagy akár a munkahelyen is cél, hogy minél kevesebb konfliktus alakuljon ki. Ehhez szerinte elengedhetetlen, hogy jól kommunikáljunk és ismerjük a körülöttünk élők tulajdonságait. Úgy fogalmazott, minden generáció más, és ebből tanulnunk kell, hogy könnyebben tudjunk egymással kapcsolatot teremteni. Dr. Gold Ádám arról beszélt, hogy már az általános iskola alsó tagozatában is egyre nehezebb 45 percen át fenntartani a gyerekek figyelmét. A pedagógusok ezért gyakran 5 perces szakaszokra bontják az órát, és különböző típusú feladatokat válogatnak. Kiemelte, hogy egy gondolkodtató feladatot érdemes mozgásos tevékenységgel követnie, a kreatív munkát pedig kommunikációra épülő, megbeszélős feladatnak kell váltania. Ez a folyamatos tevékenységváltás nem csak a kisiskolásoknál, hanem általában a Z-generációnál is hatékony módszer lehet a mindennapi együttműködés javítására. Hozzátette, hogy a fiatalok a TikTok generációhoz tartoznak, akiket a platform rövid, intenzív ingerekkel bombáz. Ennek hatása gyakran az oktatásban csapódik le, ahol a pedagógusoknak ehhez a megváltozott figyelem struktúrához kell alkalmazkodniuk. Békéscsabán és Békés vármegyében is több olyan mára elhagyatott épület található, amelyek egykor nyüzsgő életnek adtak helyet, ma viszont romosan üresen állnak. Ezek a helyszínek különösen vonzzák az urbex, vagyis az elhagyatott területek felfedezésére épülő hobbi kedvelőit. A közelmúltban azonban egy súlyos baleset is rámutatott az ilyen kalandok veszélyeire. A napokban egy békéscsabai az Orosházi úton található lezárt és üzemen kívüli gyár területén történt tragikus eset. A vállalat tájékoztatása szerint három fiatal úgy jutott be a folyamatos őrzés alatt álló telephelyre, hogy kijátszották a biztonsági szolgálat figyelmét. A munkavédelmi előírások ellenére felmásztak az egyik épület tetőszerkezetére, ahonnan az egyikük lezuhant. A mentők a 17 éves fiút életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba. A beol.hu értesülései és egy békéscsabai Facebook csoport bejegyzése alapján a fiatalok urbexezni indultak a gyár területére. A posztban korábban arról érdeklődtek, hogy kitartana velük ilyen felfedező útra, és azt írták, hogy nagyon elit és epik helye. Találhatók a városban és a környékén. Az Urbex, vagyis az Urban Exploration szó szerint a városi terek felfedezését jelenti. A tevékenység lényege azonban inkább az, hogy a résztvevők nem hétköznapi, gyakran elhagyatott romos épületekbe jutnak be. Az Urbex szabályai szerint a látogatók csak fényképet készítenek és nem okoznak kárt, ugyanakkor sokan már azzal törvényt sértenek, hogy engedély nélkül lépnek be lezárt területekre. Az Urbex Hungary elhagyatott helyek nyomában nevű Facebook oldalon korábban egy levelet is megosztottak, amelyet a tatabányai erőmű kapcsán kaptak. A levél feltehetően a biztonsági szolgálattól arra figyelmeztetett, hogy a területen kamerák működnek, az épületek életveszélyes állapotban vannak, és ha illetéktelen behatolót fognak el, rendőrségi eljárás követi.

Ösztönsi oktatás indulhat Békés Csabán a Csaba Park körtesori dombján kialakított 4 évszakos műanyagborítású pályán. Erről számolt be Dinya Gábor önkormányzati képviselő. Úgy fogalmazott, azok a gyerekek, akik élnek ezzel a lehetőséggel, felkészülten indulhatnak majd a néhány órányira található sípályákra. A képviselő a közösségi oldalon a tó melletti szabadtéri színpadról is beszélt. Elmondása szerint a Csaba Park vezetése várja azokat a fellépőket és csoportokat, akik élettel töltenik meg a helyszínt, legyen szó jogáról, tánciskoláról, kulturális vagy sportprogramokról. A tóban ugyan vannak halak, de horgászni egyelőre tilos. Többen szeretnék, ha ez a szabály a jövőben változna, és elképzelhető, hogy később engedélyezik majd a horgászatot a Csaba Park tavánál. A Modern Városok program részeként közel 800 millió forintból épül az Építők útjának második üteme Békéscsabán. A beruházás során csaknem 1 kilométer hosszú útszakasz készül el a Csányi utcai torkolattól egészen a Lencsési útig. A kivitelező márciusban vette át a munkaterületet. A munkálatok a bozótos, a nád és a gyökérzet eltávolításával indult, mivel rendkívül mocsaras területről van szó, ami jelentősen megnehezítette a szakemberek feladatát. A humuszréteg eltávolítása után laborvizsgálat következtek, hogy megfelelő alapot biztosítsanak a 960 méter hosszú, 11,5 méter széles útnak. Bálint József alpolgármester elmondta, a vizsgálatok alapján meszes, cementes rétegre van szükség. A bizottság a napokban jóvá hagyta, hogy a tartalékkeret terhére elkészülhessen egy 50 centi vastag stabilizációs réteg. A munkálatok csak ennek elkészülte után folytatódhatnak, ezt követően kezdődhetnek a látványosabb építési folyamatok. Az új útszakaszon közvilágítás és kerékpársáv is épül. A városvezetés a forgalom korlátozások miatt a lakosság türelmét kéri. Az alpolgármester hozzátette, hogy a Lencsési útra csatlakozó csomópont a kivitelező ígérete szerint augusztus végére elkészülhet. A Lencsési úton már ideiglenes buszmegállókat alakítottak ki, és arra kérik az autósokat, hogy lehetőség szerint a körtesor felől kerüljék a szakaszt. A tervek szerint a beruházás november elejéig tart. Békéscsabán már hagyománnyá vált, hogy a nyár elején a Békés megyei könyvtár környékén gyűlnek össze mindazok, akik megválnának megunt, de jó állapotú könyveiktől, új olvasnivalót keresnek, vagy éppen jó ügyet szeretnének támogatni. A csabai könyvbörze idén 9. alkalommal várja az érdeklődőket június 13-án szombaton. A programról Garai Éva szervező beszélt a 7.tv aktuális című műsorában, és elmondta, hogy a könyvbörze ötlete még a koronavírus járvány idején született meg, amikor Lipták Lindával együtt rengeteget olvastak, és sok már többször elolvasott, de jó állapotú kötet halmozódott fel náluk. Felmerült a kérdés, hogy mihez kezdjenek azokkal a könyvekkel, ekkor fogalmazódott meg a börze gondolata. A szervezők ezt követően felkeresték a megyei könyvtár akkori igazgatóját, Rakoncás Szilviát, aki örömmel adott otthont a rendezvénynek. Garai Éva szerint a könyvbörze jó példája annak, hogyan tud egy civil kezdeményezés intézményi háttérrel megvalósulni. A szervezési feladatokat, kommunikációt, marketinget, sokkal való kapcsolattartást egy kisebb csapat végzi önkéntes munkában szívszerelem projektként. Külön öröm számára, hogy a program az ünnepi könyvhét hivatalos eseményei közé is bekerült. A könyvbörze kezdettől fogva jótékonysági célt is szolgál. Idén Sipos Robinak gyűjtenek, aki barcelonai műtétre készül. A szükséges 3 millió forintból már csak néhány százezer hiányzik. A szervezők ezúttal is arra kérik az árusokat, hogy helyezzenek ki jó minőségű adománykönyveket, amelyek árát a vásárlók maguk határozhatják meg felajánlás formájában. Az így befolyt összeg teljes

0: egészében a karitatív célra megy. Emellett a Csabai Közösségi Alapítvány süteményvásárt is szervez, amely szintén helyi ügyeket támogat. A bőrzére június 13-án délután 2 órától várják az érdeklődőket a Békés megyei könyvtár élővíz csatorna felüli oldalán 50 árussal. A gyerekekről sem feledkeznek meg. Rus Barbara, a Bábgyalogló Művészeti Egyesület elnöke tűnemezelő foglalkozással készül, így amíg a szülők könyveket válogatnak, a kisebbek is alkothatnak.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei Magazin, a Körösgél Centrum közéleti műsora.
1: A Munkácsi Mihály Múzeum egy különleges fotókiállítást rendezett, amelyen két békéscsabai művész, Martin Gábor és lánya Martin Vanda munkái láthatók. A tálat több mint fél éve

0: kutya az egyik, aki szerelmes marad a képalkotási folyamatban, szerelmes marad a különböző szuper objektívjaibe, gépeibe, a szuper számítógépes korrekciókba. Ő belőlük nem lesz soha fotós. Tehát, de ez egy tényleg szép szerelem. A másik pedig, akikbe üzleti szellem van, azok elmennek óvodát fényképezni, érettségi tablót fényképezni, esküvőt csinálni, ami egyfajta favágó munka végül is. És a harmadik csoport az, akiben igazán van kreativitás, azoknak van esélye esetleg tényleg, hogy komolyabb szakmai szinten jegyezzék őket.
1: Én nem értek veled egyet a múljában, mert hogy vannak, akikben van üzleti szellem, és mondjuk elmennek tablót fotózni, de mindemellett ez nem jelenti azt, hogy a megélhetésen túl nincsenek saját szerelemprojektjei fotózásból, csak nyilván meg kell élni valamiből.
0: Én nem találkoztam még ilyennel.
1: Én ismerek olyan fotóst, aki annyira szerelmes a fotóba, és nagyon kreatív, és nagyon tehetséges, és nem akarja ezt komercializálni, és ezért inkább elmegy mondjuk boltba eladónak, vagy valami, csak hogy a fotózás megmaradhasson szerelemnek és művészetnek, és ne kelljen feltétlenül, nem tudom, egy fogkrém reklámot lefotózni ahhoz, hogy életben maradjon, mert nem akarja, hogy legyen egy ilyen nyomás a fotózáson magán, hogy ebből muszáj megélhetést csiholni, és akkor esetlegesen egy kiégéshez vezet. Aztán mondjuk ott vagyok én, aki próbálom, tehát alkalmazott munkákból élek, fotózás, és ezzel szerintem semmi baj nincs, de hogy próbálok mindemellett nyilván saját projektekre is időt szentelni, hogy ez a szerelem ez ne vesszen ki, és szerintem ez az egyensúly, ez fontos, azt gondolom, de hogy szerintem ezt nem lehet kijelenteni ilyen feketén vagy fehéren.
0: Persze, csak az általad említett alkalmazott fotográfia az szintén megűzött, az egy sokkal kreatívabb terület, mint sem a monomániás iskolai tablóképkészítés.
1: Nem mindig olyan kreatív. Mert hogy vannak olyan megrendelések, amiket mondjuk tényleg a reklámok, amiket fotózok, amit aztán nem rakok ki se a honlapomra, se az Instagramomra, mert és ott állok, hogy miért engem kértek fel erre a projektre? Fogalmam nincs, mert hogy nem tudom belehozni különösebben az esztétikámat, de...
2: De van például olyan alkalmazott munkád, ahol azért valamennyi szabad kezet kapsz, tehát hogy tényleg életet szeretnének belevonni.
1: Nem panaszkodok, mert alapvetően szerintem elég erőteljes az esztétikám, így ha valaki ránéz a munkáimra, akkor azt szokták mondani, hogy felismerhető sokszor a kézjegyem, és azért nagyon sok megrendelő ezt akarja viszont látni, amikor engem kér fel, de vannak olyan példák, amikor nem.

0: Mert én is azt gondolnám, meg most nyilván alapvetően filmekből tudok tájékozódni, illetve divatanyagokat, amiket látok, de hogy például divatanyaghoz is, ahogy én tudom, célzottan fotóst kérnek fel, nem pedig azt, hogy most itt van három kabát, bárki, aki bejön az utcáról, fotózza le, hanem mi azt a koncepciót szeretnénk, amit te képviselsz.
1: Igen, meg azt az esztétikát, meg vizuális világot. Igen, abszolút. Ez tényleg csak inkább az ilyen reklámoknál szokott olyan lenni esetlegesen, hogy ott ugye az eladhatóság a fő szempont, és nem biztos, hogy a esetlegesen ilyen nagy művészeti koncepciók az, amiket szeretnének ott látni.
0: Téged fiatalok keresnek már ötletért? Mentorálsz már? Vagy még nem vagyok

0: Vagy akár ténylegesen kampányt is fotóztam már nekik a legújabb felszerelésükhöz. Ez nagyon sok esetben workshopok tartásával is járt, hogy tulajdonképpen tanítok. De nem feltétlenül csak fiatalok jönnek, de azért az is előfordul, hogy tényleg akár ilyen frissen végzett hallgatók is megjelennek. Sőt, én nagyon sok üzenetet szoktam kapni a közösségi médián, hogy jöhetnek-e asszisztálni, segíteni, akkor is tényleg, hogyha még nem feltétlenül tudnak annyira világítani, de szeretnének jönni, csak hogy ott lehessenek, figyelhessenek, és azért szoktam lehetőséget adni sok fiatalnak.
1: Gábor, neked ez benne volt az életedben, vagy benne van jelenleg ez a mentorálási folyamat?
2: Jelenleg nincsen. Menet közben volt egy néhány fotográfia iránt érdeklődő fiatal 20-20 éves kisfiú vagy kislány, akik ismerték a munkásságomat, és szerettek volna tanulni. És néhány alkalommal volt egy ilyen pár hónapra. Alapoktól kezdve elkezdtem elmondani nekik, hogy mi történik a fényképezőgépben, a fény hogy viselkedik, mire kell figyelni, mi miért van a gépen. Tehát nem a betűt kell keresni föltétlenül fényképezni, hogy automatán menjen minden. Hát én lefényképeztem 50 évet úgy, hogy az automat, a fókuszt, azt hírből se ismertük. Tehát mindent kézzel kellett beállítani, sőt a műtenni reklámfotós időszakban, amikor nagy síkfilmekre fényképeztünk, ott aztán végképp minden egyes kattintás után elzárni a filmutyát, kivenni a kazettát, mattüveget visszarakni, kinyitni a blendét, alapállásba tenni az előlapot, mert nagyműszaki gépekkel dolgoztunk, ahol a perspektíva korrekció is szempont volt, és akkor lámpákat ki, alapállásba jöhet a következő beállítás, és akkor

0: Pedig végzettséget szerint tanár vagy.
1: Igen, igen, földrajz, művészettörténet szakot jártam, de amiatt, mert nem volt elérhető felsőfokú fotós képzés. Európában egyedül egy Kasselban, akkori Nyugat-Németországban lévő egyetemen volt fotós képzés. És hát nem lehetetlen volt kijutni. Elmentem a művelődés egy minisztériumba, egész magas szintig próbáltam információkat kérni időzélbe, hogy hogyan lenne lehetőség oda kijutni. De hát mondták, hogy borzasztóan nincs valutája az országnak, hogy magát ilyenekre képezzék, meg a miniszter úrnak a gyereke is jelentkezett, és azt se vették föl, hát csak nem gondolja, hogy pont magát fogják Békés Csabáról fölvenni. Tehát még egy késdöfés volt a akkori világba. Úgyhogy emiatt aztán, hogy valamelyes vizuális alap dolgokkal legyek tisztában, a rajzszak miatt vállaltam be meg a művészettörténet miatt, még a földrajzot is.
0: És amúgy ezt is hozzá kell tenni, engem azért tanítottál tényleg fotótörténetre, fotótechnikára, mindenre.
1: Hát érdekességképpen igen, de nem akartam, hogy fotós legyél, ettől függ.
0: Igen.
1: Ez csak érdekesség volt.
0: Érdekelt nagyon.
2: Jövőről még beszéljünk talán egy picit. Gábor, úgy említetted, hogy te most digitalizálsz, átnézed a... Van még olyan nagy terved, amit szeretnél mindenképpen akár itt a következő egy-két évben megvalósítani?
1: Hogy kicsit humorosra vegyem. Richard Strauss-nak, a nagy német zeneszerzőnek, amikor 78-79 évesen mutatták be valamelyik nagy szimfóniáját, akkor nagy siker volt, és megkérdezték utána, hogy a mester ezután mire készül. És akkor azt mondta, hát a halálra, fiam. Úgyhogy inkább szemlélődöm most már az életben, azokra a dolgokra figyelek, amik örömöt okoznak, zenehallgatás, olvasás, kirándulás, tájékozódni a világ dolgairól, fősodratú dolgairól, és megállapítani, hogy semmi nem jó, mint ahogy ez egy bizonyos korral már együtt jár, úgyhogy. De nem vagyok morgolódó típus, meg alapvetően nyugodt, elfogadó típus vagyok, vagy legalábbis én annak hiszem magam, egész addig még a kislányommal nem kezdek el beszélni.
2: Neked szerelem projekted, bár-e még?
0: Nagyon-nagyon sok projekt van terven, hatalmas listáim vannak, aminek soha nem érek a végére, és mindig csak újabb és újabb dolgok adódnak hozzá. De alapvetően, amit elmegy ez a kiállítás, elkezdek egy új projekten dolgozni, mert jövőre a Magyar Zeneházában lesz Budapesten egy kiállításom, ahol a magyar zenei életről elitről készített portréim jelennek majd meg. És ugye, mint említettem, már nagyon sok zenésszel dolgoztam együtt, itthon is, Londonban is, de azért még vannak olyan emberkék, akiket nem fotóztam le, szóval elkezdem felkeresni őket, és egy ilyen határozott koncepció mentén fotózni őket erre az adott kiállításra, és mindemellett továbbra is akkor így megyek Londonba, nyilván dolgozok is, de próbálom ezt a kiállításunkat akkor kiutaztatni.
2: Hát nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönjük szépen.
3: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
4: Csabáról. Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor rajtol el ma is. A mai névnaposaink, a Jolánok és a Videk, nekik nagyon boldog névnapot. Jó reggelt kívánok mindenkinek. I know.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsorban a napindító tippünk ideje érkezett el. Alkalmazzunk a munkahelyen a Parkinson törvényt, amelyet Cyrilyn Scott Parkinson brit történész írt le. A szabály lényege, hogy a feladatok elvégzése mindig addig tágul, amennyi időt biztosítunk rájuk. Ha egy 2 órás munkára szándékosan csak 40 percet adunk magunknak, az agyunk maximális fókuszra kapcsol és sokkal gyorsabban végezhet akár vele. Érdemes ezzel kísérletezni, ez volt a mai napindító tipp.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
0: Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában. Itt a reggeli információs magazin műsor, és a mai nap szülöttei. A mai nap szülötte például a Jó barátok sztárja, Courtney Cox is 1964-ben látta meg a napvilágot, és szintén ezen a napon született az amerikai rapper színész Ice Cube, valamint a népszerű tévésztár az 53. születésnapját ünneplő Neil Patrick Harris is a mai nap szülötte. Ők voltak a mai nap híresebb szülöttei.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A tegnapi és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

0: Csaba.
1: Csaba. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazinműsor első órájának a végéhez érünk, de a folytatásban is itt vagyok, hozom a jó zenéket, rádiózzunk együtt.
3: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

közlekedés politikailag teljesen megalapozatlannak nevezte a kormány a mohácsi új Dunahíd korábban tervezett kétszer kétsávos kialakítását, ezért a beruházás műszaki tartalmának teljes körű felülvizsgálatáról döntött. Vitézy Dávid közlekedés és beruházás

0: illetően. A konfliktus feloldására Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész új szervezeti egységet jelölt ki a nyomozás felügyeletére, és írásos utasításban rögzítette, hogy az ügy minden szálát függetlenül ki kell vizsgálni.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Körös Hírcentrum.
1: Időjárás.
3: Több-kevesebb napsütés várható a mai napon, a legmelegebb órákban 25 fokot mérhetünk.
4: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta.
2: A közlekedési információk támogatója a Duvet Kft.
1: Körös Hírcentrum.
4: Közlekedési információ.
3: Aszfaltoznak Dobozon, a Nagyváradi úton és a Kossuth téren. Szintén aszfaltoznak Sarkad és az országhatár közötti összekötő úton. Jó utat a közlekedőknek!
2: A közlekedési információkat támogatta a Duvet Kft.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
4: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazinműsor folytatódik ebben az órában, és hozzuk a munkába menettel mellé is akár a hasznos infókat. Rádiózzunk együtt ebben a 60 percben is végig.

0: társadalmi célú hirdetés.
1: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 euró.

0: tartalmazásmódot biztosít.
1: Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából.
0: Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
2: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Ahol a fény otthonra talál. Lámpák, csillárok, kültéri világítás, villanyszerelési anyagok, minden egy helyen. Vadvillamossági és lámpaszaküzlet, Békés Csaba, Bocskai 29.
7: Készen álltok egy mesés vakáció invítóra? Június 25-től 28-áig bábos családi élményekben lehet részetek. Debütál a Meseszál Fesztivál a Napsugár Báb Színházban. Hazai és határon túli előadások, Baba Színház, Gyermekszínház és Felnőtt Színház vár minden korosztályt 4 napon át. Jegyek válthatók a jegy.hu-n. Bérletek a Napsugár Báb Színházban a Gyulai út 2/1 szám alatt. Ne maradjatok le!
8: Mit szólnátok egy felejthetetlen múzeumi élményhez? A Munkácsy Mihály Múzeum ismét számtalan izgalmas kalandot és emlékezetes pillanatot tartogat számotokra a múzeumok éjszakáján. Gyertek el június 20-án szombaton a 17 órától kezdődő és éjfélig tartó rendezvényre, és érezzétek csodásan magatokat az év legvarázslatosabb éjszakáján. S hogy mi vár majd rátok? Játékos gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, családi ki mit tud értékes nyereményekkel, különleges előadások és tárlatvezetések, Szent Ivánéi tűzgyújtás, táncházi forgatag, sok-sok ajándék és még több meglepetés. Ne maradjatok le az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállításról sem, amely a múzeumok éjszakáján is megtekinthető. A rendezvényre belépő jegyek június 13-ától 19-ig elővételben kedvezményes áron kaphatók. Tehát múzeumok éjszakája június 20-án a Munkácsy Mihály Múzeumban. A részletekről bővebb információ a múzeum honlapján és közösségi oldalain található.
9: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
10: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
11: Reklámot hallottak.
12: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
13: A programajánló támogatója Makó város önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye a Makói Sörgrill Fesztivál. Bérlak Makó.
14: Körös Hírcentrum.
15: Programajánló.
16: Idén-nyáron ismét várja a közönséget a Városházi Esték Békés Csabán, ahol a zene és a humor kapja a főszerepet. Az új szezonbérlet különlegessége, hogy egy garantált musical koncert mellé mindenki maga választhat egy vígjátékot. Június 19-én Janza Kata és Kocsis Dénes, valamint a Jókai Színház művészei hozzák el a legismertebb musical slágereket, sőt, ízelítőt adnak a következő évad zenés produkcióiból is. Ezt követően a nézők két sikeres komédia közül választhatnak, a Még egy kört mindenkinek című humorral és érzelmekkel teli dán sikerdarab színpadi változatát, vagy az Ex című párkapcsolati vígjátékot, amely garantáltan sok ismerős helyzetet és nevetést tartogat. Két különböző hangulat, két felejthetetlen nyári este. A kérdés már csak az, te melyik vígjátékot választod?
13: Programajánlót támogatta Makó város önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye a Makói Sörgrill Fesztivál. Bérlak Makó.
17: Békés megye kedvenc rádiója.
18: Csaba Rádió.
19: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Egy kis érdekesség a reggeli rohanás közben. Tudták, hogy a Békés Csabai élővíz csatorna eredetileg nem egy természetes folyómeder, hanem egy kizelásott mesterséges árok. A 18. században a helyi polgárok teljesen ingyen közösségi összefogással ásták ki ráadásul a medrét, hogy lecsapolják a környező mocsarakat és megmentsék a várost a pusztító árvizektől. Ez volt a mai kis érdekességünk. Most visszaadalokhoz.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Vörös Hírcentrum.
1: Időjárás. A mai napon több-kevesebb napsütés mellett 25 fokot mérhetünk.
2: Az időjárás jelentés támogatja az Aranyi Építőanyag Kft.
3: Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik. Csaba
4: Rádió. Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. A legfrissebb tech cikkek szerint valóságos lázadás indult a hazai tinédzserek körében az okostelefonok ellen, ugyanis elképesztő sebességgel terjed a buta telefontrend, vagyis a dumb phone használata. A beszámoló szerint a fiatalok egyre nagyobb része cseréli le a méregdrágább készüléket régi, csak hívásra és SMS-ezésre alkalmas nyomógombos mobilokra a közösségi média függőség elleni védekezésként. Nem semmi kis mozgalom, akár még lehet is valami. Most vissza a dalokhoz. Take

0: Körös Hírcentrum.
1: Közlekedési információ.
2: Aszfaltoznak Dobozon, a Nagyváradi úton és a Kossuth téren. Szintén aszfaltoznak Sarkad és az országhatár közötti összekötő úton. Jó utat a közlekedőknek!
1: A közlekedési információkat támogatja a Varga Akku Kft. Partner a biztos indításban.
3: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba. Ez

0: Csaba.
1: Csaba Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Gólöröm!
4: Naponta elhangzó műsor.
3: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
4: Gólöröm!
3: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Ez a Csaba.

0: Szám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
2: Az izomláz egy teljesen természetes jelenség, amely leggyakrabban szokatlan vagy intenzív fizikai terhelés után jelentkezik. Ilyenkor az izmok fájdalmassá, merevvé válnak, a panaszok pedig általában a mozgást követő egy-két napon belül erősödnek fel. Az izomláz kialakulását apró izomsérülések okozzák, különösen akkor, ha az izmokat fékező, lassító mozgásra kényszerítjük. Bár kellemetlen, az izomláz nem káros. Sőt, a regenerálódás során az izmok erősebbé válnak. A tünetek enyhítésében segíthet a könnyű átmozgatás, a nyújtás, a megfelelő folyadékbevitel és a pihenés. Ha azonban a fájdalom szokatlanul erős vagy nem csökken, érdemes szakemberhez fordulni.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Ez a Csaba.
4: Ez a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Ennek érünk most a végéhez, én köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk. Holnap is jelentkezem, további szép napot kívánok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, a Körös Hírcentrum híreivel. Megkönnyebbülhetnek a

Határozat értelmében a rászoruló családokat segítő program eredetileg június 15-i határidejét tolták ki az őszi időpontra. A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség korábban jelezte, hogy a kivitelezések elhúzódása miatt sokan nehéz helyzetbe kerültek volna halasztás nélkül. A módosításnak köszönhetően a 100%-os támogatottságú napelemes rendszerek, valamint a nyílászáró cserével és energiatárolóval kombinált komplex beruházások biztonsággal befejezhetők és adminisztratívan is lezárhatók lesznek. Augusztus 3-ától végig

A belügyminisztérium közleménye szerint a lejáratról az érintettek nem kapnak külön értesítést, így az okmánybirtoklóknak személyesen kell új elektronikus e-személyt igényelniük bármelyik kormányablakban. Amennyiben az érintett rendelkezik más érvényes fényképes okmánnyal, például útlevéllel vagy kártyaformátumú vezetői engedéllyel, az új személyi kiváltása nem kötelező, a 70 év feletti állampolgárok számára pedig ingyenes az új igazolvány kiállítása. Közlekedéspolitikailag teljesen megalapozatlannak nevezte a kormány a mohácsi új Duna híd korábban tervezett 2x2 sávos kialakítását, ezért a beruházás

0: kétszer egy sávosra szűkítésének lehetőségét.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább. Körös Hírcentrum.
1: Időjárás.
2: Több-kevesebb napsütés várható a mai napon, a legmelegebb órákban 25 fokot mérhetünk.
0: Az időjárás jelentést támogatta a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
3: Csaba Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken. Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
4: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
5: Valamint online a jokaiszínház.hu oldalon.
6: Katéteres viszérműtétek, járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
7: Mit szólnátok egy felejthetetlen múzeumi élményhez? A Munkácsy Mihály Múzeum ismét számtalan izgalmas kalandot és emlékezetes pillanatot tartogat számotokra a múzeumok éjszakáján. Gyertek el június 20-án szombaton a 17 órától kezdődő és éjfélig tartó rendezvényre, és érezzétek csodásan magatokat az év legvarázslatosabb éjszakáján. S hogy mi vár majd rátok? Játékos gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, családi ki mit tud értékes nyereményekkel, különleges előadások és tárlatvezetések, Szent Ivánéi tűzgyújtás, táncházi forgatag, sok-sok ajándék és még több meglepetés. Ne maradjatok le az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállításról sem, amely a múzeumok éjszakáján is megtekinthető. A rendezvényre belépő jegyek június 13-ától 19-ig elővételben kedvezményes áron kaphatók. Tehát múzeumok éjszakája június 20-án a Munkácsy Mihály Múzeumban. A részletekről bővebb információ a múzeum honlapján és közösségi oldalain található.
8: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
10: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
2: Reklámot hallottak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: Ez a Csaba Rádió.

0: A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
1: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: Aszfaltoznak Dobozon, a Nagyváradi úton és a Kossuth téren. Szintén aszfaltoznak Sarkad és az országhatár közötti összekötő úton. Jó utat a közlekedőknek!
0: A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház.
3: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: fele.
1: Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
2: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
2: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Csaba.

0: problémajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Idén-nyáron ismét várja a közönséget a Városházi Esték Békés Csabán, ahol a zene és a humor kapja a főszerepet. Az új szezonbérlet különlegessége, hogy egy garantált musical koncert mellé mindenki maga választhat egy vígjátékot. Június 19-én Janza Kata és Kocsis Dénes, valamint a Jókai Színház művészei hozzák el a legismertebb musical slágereket, sőt, ízelítőt adnak a következő évad zenés produkcióiból is. Ezt követően a nézők két sikeres komédia közül választhatnak a Még egy kört mindenkinek című humorral és érzelmekkel teli dán sikerdarab színpadi változatát, vagy az Ex című párkapcsolati vígjátékot, amely garantáltan sok ismerős helyzetet és nevetést tartogat. Két különböző hangulat, két felejthetetlen nyári este. A kérdés már csak az, te melyik vígjátékot választod?
0: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Megtörtént a foci VB első Magyarországot is érintő eseménye. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Magyar származású labdarúgó szerzett gólt a világbajnokságon, Gyökeres Viktor is kapuba talált a Svédország-Tunézia meccsen. Magyar felmenőkkel rendelkező labdarúgó is gólt szerzett a hétfő hajnali Svédország-Tunézia világbajnoki mérkőzésen, Gyökeres Viktor most először talált be foci VB-n. A svédek az elejétől kezdve irányították a mérkőzést, sőt már a 7. percben megszerezték a vezetést Yasil Ayari révén, aki a 16-oson kívülről vette be a tunéziai kaput. Fél óra elteltével pedig Alexander Isak duplázta meg az előnyt, akinek lövésébe a kapus csak belenyúlni tudott. Svédország akár további gólokat is szerezhetett volna már az első félidőben, 2 perccel a szünet előtt mégis Tunézia szépített. Egy beadást követően Omar Rekik csúsztatta be a hálóba a labdát, sokáig ugyanakkor nem örülhettek a tunéziaiak, ugyanis az 59. percben olyan dolog történt, ami Magyarország is sokak számára örömteli. A magyar állampolgársággal is rendelkező svéd válogatott Gyökeres Viktor megszerezte első világbajnoki gólját. Gyökeres Viktor apai nagyapja révén rendelkezik magyar gyökerekkel, Gyökeres István a Zala vármegyei Türjén született 1936-ban, majd az 1956-os forradalom után emigrált Svédországba. Első házasságából született Stefan Gyökeres, a svéd válogatott labdarúgó édesapja.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Az időjárás jelentést az Expert támogatja. Technika, ami veled tart. Expert. Kapcsold be a napot. Körös Hírcentrum.
1: Időjárás. Jó napot kívánok! A mai napon 25 fokot mérhetünk több-kevesebb napsütéssel.
0: Hidegfront, melegfront. Te maradj képben! Az időjárás jelentést az Expert támogatta. Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin. Expert. Expert. Készen állsz a napra.
2: Csaba. Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Gól 17 találat és több fordulatos mérkőzés is színesítette a labdarúgó világbajnokság vasárnapi játéknapját. Köszöntöm a hallgatókat, a Körös Hírcentrum labdarúgó világbajnoki híreit Kibédi Pétertől hallják. A négyszeres világbajnok Németország fölényes győzelemmel kezdte a labdarúgó világbajnokságot. Julian Nagelsmann csapata az E csoport első fordulójában 7-1-re győzte le az újonc Curaçaót Houstonban. A németeknél meccs a Schlotterbeck, Musiala, Brown és Undavis eredményes volt, míg Havertz 2 gólt szerzett, Curaçao egyetlen, de történelmi találatát Komenencia jegyezte. A mérkőzés Manuel Neuer jubileumi találkozója volt, a német kapus 125. alkalommal lépett pályára a válogatottban, 40 évesen pedig ő lett hazája legidősebb válogatottja. Emellett 5. világbajnokságán szerepelt, amivel beállította Lothar Matthäus rekordját. A 7-1-es siker a világbajnokság eddigi legnagyobb különbségű győzelme. Az F csoport első fordulójában Hollandia és Japán 2-2-es döntetlent játszott Dallasban. A gól nélküli első fél idő után Van Dijk szerezte meg a vezetést a hollandoknak, ám Nakamura hamar válaszolt. Somerville találatával az európaiak másodszor is előnybe kerültek, a japánok azonban az utolsó percekig küzdöttek az egyenlítésért, és a 88. percben az eredményre is vezetett Kamada góljával megmentették az egyik pontot. A 4 gólt hozó találkozó különösen a második fél időben hozott látványos futballt, a csapatok pedig végig nyílt sisakkal küzdöttek a győzelemért. Az E csoport másik mérkőzésén Elefánt csoport 1-0-ra legyőzte Ecuadort. A találkozó sokáig gól nélkül döntetlen reált, ám a 90. percben Diallo eldöntötte a 3 pont sorsát. Az afrikai együttes így győzelemmel kezdte a tornát, Ecuador pedig 19 mérkőzés után először szenvedett vereséget. Az F csoport másik mérkőzésén Svédország 5-1-re legyőzte Tunéziát, és meggyőző játékkal kezdte a világbajnokságot. A skandinávok már a 7. percben vezetést szereztek a Jari távoli góljával, majd Isak növelte az előnyt. A szünet előtt Rekik még szépített, de a második fél időben a svédek nem hagytak esélyt ellenfelüknek. A magyar származású Gyökeres Viktor is feliratkozott a gólszerzők közé, Svanberg pedig csereként beállva talált be, a kegyelemdöfés Lajári adta meg, aki a második góljával állította be az 5-1-es végeredményt. Soha rosszabb mérkőzéseket, soha rosszabb éjszakát a labdarúgó világbajnokságon, reméljük ilyen lesz a ma este és a holnap hajnal is, ahol ismét 4 mérkőzésen szurkolhatunk majd.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Ez a
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrien vagyok. 2026. június 15-e hétfő délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Életmentő eső érkezett a békési földekre. Jólét Expo várta a diákokat a nyári szünet előtt. További 5 évig a horgászok üzemeltethetik a kacsás tavat. Lego robotok mérték összetudásukat Orosházán. Megérkezett az a csapadék, amelyre hetek óta vártak a békési gazdák. A csütörtökre virradó éjszaka több településen is esett az eső. Helyenként 12-15 mm csapadék hullott. Bár ez a mennyiség még nem elegendő a hónapok óta felhalmozódott vízhiány pótlására, a szakemberek szerint a kukorica is a napraforgó számára szó szerint életmentőnek bizonyult. Az elmúlt hetekben egyre aggasztóbb állapotba kerültek a békési földek. A tartós csapadékhiány és a gyakran 30 Celsius fok közelében meg nappali hőmérséklet jelentős terhelést okozott a növényeknek. Több helyen a kukoricatáblák már a szárosság jeleit mutatták, a napraforgó fejlődése pedig megtorpant. Bozó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés vármegyei alelnöke elmondta, hogy a csapadék az utolsó pillanatban érkezett. Hozzátette, hogy a tavaszi vetésű növények számára jelenleg minden milliméter eső számít, és a mostani csapadék jelentősen javíthatja a fejlődési kilátásokat. Országosan átlagosan 11 mm csapadék hullott, ugyanakkor egyes térségekben ennél jóval több eső esett. A kedvező fejlemények azonban nem minden növénykultúrát érintenek egyformán. A búza és az őszi árpa esetében a szakemberek szerint már nem várható érdemi javulás. Az áprilisi asszály súlyos károkat okozott, sok helyen kisebb kalászok fejlődtek, a szemek száma és mérete pedig elmarad az átlagostól. Több termelő már most gyengébb terméssel számol az idei évben. Közben megkezdődött a betakarítási szezon is. Több helyen már aratják az árpát, amelynek munkálatait átmenetileg ugyan lassította a csapadék, a gazdák mégis örömmel fogadták az esőt. Bozsár Tomás, a Csabai Raktárszövetkezet kereskedelmi és telepvezetője szerint a földeknek továbbra is jelentős mennyiségű csapadékra lenne szükségük. A meteorológiai előrejelzések alapján a következő napokban változékonyabb időjárásra lehet számítani a térségben, ami reményt adhat a gazdálkodóknak. Ugyanakkor a szakemberek hangsúlyozzák, hogy egyetlen esőzés önmagában még nem oldja meg az aszály okozta problémákat. Az elmúlt években Békés vármegyében egyre gyakoribbá váltak a szélsőséges időjárási helyzetek, amelyek néhány hét alatt is jelentősen befolyásolhatják egy teljes gazdasági év eredményét. Ezt tapasztalja Úvári Csaba, kondorosi családi gazda is. Véleménye szerint ma már nem a májusi, hanem a júniusi eső ér aranyat. A kondorosi határban a kukorica és a napraforgó most felélegezhetett, de az idei termés sorsa a következő hetek időjárásán is múlik. Második alkalommal rendezte meg a Mentálhigiénés Egyesület a Jólét Expót csütörtökön a Békés Mérték közösségi házban. Az egészséges életmódot népszerűsítő program ezúttal is számos foglalkozással várta a résztvevőket. A rendezvényen Bonnyai Sándor intézményvezető a jelenlévő BEG 9. osztályos tanulókat köszöntve elmondta, a délelőtt a fiatalokról szól, arról, hogyan érzik magukat a mindennapokban, valamint testileg és lelkileg milyen állapotban vannak a nyári szünet küszöbén. A diákokat két csoportra osztották, az egyik csoport egészségügyi szűréseken, vérnyomás, vércukorszint és pulzusmérésen vehetett részt, emellett a kézműves sarokban alkothatott, valamint különféle gondolkodást fejlesztő játékokat is kipróbálhatott. A másik csoport a terápiás szobában a védőburok nappali ellátás munkatársaival, Besenyei Néppap Kittivel, valamint Lízával és Kristóffal beszélgetett, akik saját életútjuk tapasztalatait osztották meg. Az interaktív előadás a kérdések is fontos szerepet kaptak. A résztvevő fiatalok két alkohol és kábítószer függőségből felépült fiatal személyes történetén keresztül ismerhették meg a függőség mélypontjait, valamint az újrakezdés és a felépülés lehetőségeit. A program hangulat alapján a diákok jókedvűen és nyitottan készültek a hamarosan kezdődő nyári szünetre.

0: Döntés született a Békéssomai közgyűlés ülésén a népszerű jaminai kacsástó jövőjéről. A sporthorgászok eddigi haszonbérleti szerződése lejárt, ezért az önkormányzatnak határoznia kellett a folytatásról. A Csabatú mellett található mintegy 3 hektáros kacsástavat, valamint a hozzátartozó körülbelül 1 hektáros területet 2016-ban 10 évre kapta meg karbantartásra, tisztántartásra és üzemeltetésre a Kacsástó Sporthorgász Egyesület. Az önkormányzati előterjesztés szerint az Egyesület az elmúlt évtizedben teljesítette a vállalt kötelezettségeit. A tó és környezetének gondozása mellett mintegy 150 fát ültetett, filagóriákat telepítettek, tűzrakóhelyeket alakítottak ki, fedett társalgókat és mobil illemhelyeket helyeztek el a területen. A Kacsástó Sporthorgász Egyesület a közelmúltban kereste meg az önkormányzatot a lejáró szerződés miatt. A Békéscsabai közgyűlés ezt követően a jogszabályi lehetőségekkel élve úgy döntött, hogy a kacsástúra vonatkozó haszonbérleti szerződést további 5 évvel meghosszabbítja. Ennek értelmében a Sporthorgász Egyesület 2031. június 9-ig folytathatja a tó és környezetének üzemeltetését. Házi bajnokságot rendeztek az Eötvös József Katolikus Általános Iskolában, ahol a LEGO robotok kedvelői és programozói, játékos, ugyanakkor komoly szakmai felkészültséget igénylő versenyen mutathatták meg tudásukat. Az Orosházi Német Imre Alapítvány szervezésében megtartott program a LEGO robotok és az ügyes programozók délutánja volt, amely jó hangulatban telt. A versenyzők LEGO Spike robotjaikkal teljesítették az előre kijelölt akadálypályát, miközben különböző feladatokat oldottak meg. A résztvevő kreativitásukról, kitartásukról és programozási ismereteikről is számot adtak. A verseny lebonyolításában a Gyulai Szakképzési Centrum, Kossuth Lajos Technikum, szoftverfejlesztő és tesztelő szakos tanulói működtek közre bíróként. A fiatalok nem csak a pontozásban és a feladatok felügyeletében segítkeztek, hanem szakmai tapasztalataikkal is támogatták a résztvevőket. Többen közülük már hazai és nemzetközi robotika versenyeken is eredményesen szerepeltek, így értékes tanácsokkal segítették a versenyzőket. A házi bajnokság győztese, Rózsa Tünde, az iskola 5. osztályos tanulója lett. A verseny végén minden induló ajándékot kapott. A Német Imre Alapítvány támogatásának köszönhetően valamennyi résztvevőm egy LEGO Creator robotkészlettel térhetett haza. A szervezők a szurkolókra is gondoltak. Az érdeklődők robotdance játékban próbálhatták ki a robotokat, majd a versenyzők saját programozású LEGO Spike robotjaik látványos tánc bemutatóival szórakoztatták a közönséget. Továbbra is kiemelten ellenőrzik az engedély nélküli vezetést a rendőrök. Békés vármegyében 2 nap alatt 3 férfit vettek őrizetbe, mert jogosítvány nélkül vezettek személygépkocsit. Ügyükben bíróság dönt majd a büntetésről. A Békés vármegyei rendőrség közlése szerint az engedély nélküli vezetés szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés. A hatóság hangsúlyozta, hogy megfelelő szabályismeret és vezetési gyakorlat nélkül a közlekedés komoly veszélyeket rejt, nem csak a sofőr, hanem a többi közlekedő számára is. Szerdán este Sarkadon a Széles utcában igazoltattak egy 22 éves férfit, aki jogosítvány nélkül vezette autóját. Másnap Mezőberényben és Békéscsabán is előállítottak egy-egy férfit ugyanilyen szabálysértés miatt. Mindhárman személygépkocsit vezettek annak ellenére, hogy nem rendelkeztek vezetői engedéllyel. A szabálysértési törvény lehetőséget ad arra, hogy azokat, akik engedély nélküli vezetés közben tetten érnek, gyorsított bírósági eljárás lefolytatása érdekében őrizetbe vegyék. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy a kellő szabályismeret és gyakorlat nélkül közlekedők saját magukon kívül mások testi épségét is veszélyeztethetik. Önök a Békéscsabai krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom önöktől, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Békéscsabai krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.
4: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
6: Főnök, megyünk a vásárba?
7: Milyen vásárba, Micike?
6: Hát, a nyomtatóvásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtatóvásár lenne.
5: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
7: Ez az, Micike, megyünk a nyomtatóvásárba.
8: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken.
9: Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
10: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
11: Valamint online a jokaiszinház.hu oldalon.
12: Mit szólnátok egy felejthetetlen múzeumi élményhez? A Munkácsy Mihály Múzeum ismét számtalan izgalmas kalandot és emlékezetes pillanatot tartogat számotokra a múzeumok éjszakáján. Gyertek el június 20-án szombaton a 17 órától kezdődő és éjfélig tartó rendezvényre, és érezzétek csodásan magatokat az év legvarázslatosabb éjszakáján. S hogy mi vár majd rátok? Játékos gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, családi ki mit tud értékes nyereményekkel, különleges előadások és tárlatvezetések, Szent Ivánéi tűzgyújtás, táncházi forgatag, sok-sok ajándék és még több meglepetés. Ne maradjatok le az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállításról sem, amely a múzeumok éjszakáján is megtekinthető. A rendezvényre belépő jegyek június 13-ától 19-ig elővételben kedvezményes áron kaphatók. Tehát múzeumok éjszakája június 20-án a Munkácsy Mihály Múzeumban. A részletekről bővebb információ a múzeum honlapján és közösségi oldalain található.
13: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitva tartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
14: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
15: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus Divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba.

0: Csaba. Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatok.

0: támogatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: Gól 17 találat és több fordulatos mérkőzés is színesítette a labdarúgó világbajnokság vasárnapi játéknapját. Köszöntöm a hallgatókat, a Körös Hírcentrum labdarúgó világbajnoki híreit Kibédi Pétertől hallják. A négyszeres világbajnok Németország fölényes győzelemmel kezdte a labdarúgó világbajnokságot. Julian Nagelsmann csapata az E csoport első fordulójában 7-1-re győzte le az újonc Curaçaót Houstonban. A németeknél meccs a Schlotterbeck, Musiala, Brown és Undavi eredményes volt, míg Havertz 2 gólt szerzett, Curaçao egyetlen, de történelmi találatát Komenencia jegyezte. A mérkőzés Manuel Neuer jubileumi találkozója volt, a német kapus 125. alkalommal lépett pályára a válogatottban, 40 évesen pedig ő lett hazája legidősebb válogatottja. Emellett 5. világbajnokságán szerepelt, amivel beállította Lothar Matthäus rekordját. A 7-1-es siker a világbajnokság eddigi legnagyobb különbségű győzelme. Az F csoport első fordulójában Hollandia és Japán 2-2-es döntetlent játszott Dallasban. A gól nélküli első félidő után Van Dijk szerezte meg a vezetést a hollandoknak, ám Nakamura hamar válaszolt. Summerville találatával az európaiak másodszor is előnybe kerültek, a japánok azonban az utolsó percekig küzdöttek az egyenlítésért, és a 88. percben az eredményre is vezetett Kamada góljával megmentették az egyik pontot. A 4 gólt hozó találkozó különösen a második félidőben hozott látványos futballt, a csapatok pedig végig nyílt sisakkal küzdöttek a győzelemért. Az E csoport másik mérkőzésén Elefánt csoport 1-0-ra legyőzte Ecuadort. A találkozó sokáig gól nélküli döntetlen reált, ám a 90. percben Diallo eldöntötte a 3 pont sorsát. Az afrikai együttes így győzelemmel kezdte a tornát, Ecuador pedig 19 mérkőzés után először szenvedett vereséget. Az F csoport másik mérkőzésén Svédország 5-1-re legyőzte Tunéziát, és meggyőző játékkal kezdte a világbajnokságot. A skandinávok már a 7. percben vezetést szereztek a Jari távoli góljával, majd Isak növelte az előnyt, a szünet előtt Rekik még szépített, de a második félidőben a svédek nem hagytak esélyt ellenfelüknek, a magyar származású Gyökeres Viktor is feliratkozott a gólszerzők közé, Svanberg pedig csereként beállva talált be, a kegyelemdöfés Lajár riadta meg, aki a második góljával állította be az 5-1-es végeredményt. Soha rosszabb mérkőzéseket, soha rosszabb éjszakát a labdarúgó világbajnokságon, reméljük ilyen lesz a ma este és a holnap hajnal is, ahol ismét 4 mérkőzésen szurkolhatunk majd.
0: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gulöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gulöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba. Hey.

0: Magyar.
1: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
2: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
1: Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: rádióban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb. Qu'est-ce que je vais te nommer?

Judit oktatási és gyermekügyi miniszter, miután egyeztetett az egyházi iskola fenntartók vezető képviselőivel. A tárca vezető hangsúlyozta, hogy a katolikus, református, evangélikus, baptista és zsidó egyházak tapasztalatai kulcsfontosságúak az oktatás irányítás számára. A megbeszélés ténye pedig bizonyítja, hogy a minisztérium nem hoz döntéseket szakmai egyeztetések nélkül. A felek egyetértettek a gyermekközpontú oktatás és a sajátos nevelési igényű tanulók támogatásának fontosságában, a miniszter pedig Rubovszky Ritával, a katolikus püspöki konferencia oktatási főtanácsadójával külön is tárgyalt a félreértések tisztázása érdekében. Megszűnik a jelzálog.

héten. A pénzügyminiszter közölte, hogy a megváltozott gazdasági helyzetben a kormány nem hagyja magára az érintetteket, és a valódi rászorulók számára kidolgoznak egy tényleges, célzott segítséget nyújtó támogatási rendszert. Meghosszabbítja november 1-jéig a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát a kormány, a döntési folyamatot pedig

0: Amiben. A tájékoztatás szerint a kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe, azonban a párok 1/5-énél nem teljesült a gyermekvállalás, így számukra a hitel piaci kamatozásúvá alakul át, és az eddigi támogatást egy összegben kellene visszafizetniük.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken.
3: Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
4: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
5: Valamint online a jokaiszinház.hu oldalon.
6: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
7: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában indul a kívánság műsor, és vele együtt a délutáni zenés információs magazin műsor is. Várom a műsor elejében az üzeneteket, és továbbítom is ezeket a Csaba Rádió Facebook oldaláról. A mikrofonnál Bürgés Dávid.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a Kívánság műsor és a mai első üzenetünk. Sziasztok a nővéremnek, Rozinak, ma van a 29. születésnapja. Nagyon boldog vagyok, mert ma nem kell egyébként dolgoznia senkinek itthon, mert hogy tudtunk programokat is szervezni, ezért meg tudjuk jól ünnepelni a születésnapját. Rozáliának akkor nagyon boldog születésnapot kívánunk, az üzenet egyébként Mesitől futott be a Csaba Rádió Facebook oldalán keresztül. Isten éltesse, Rozi!

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békésmegye kedvenc rádiójában a kívánság műsor szól. Ma se feledkezzünk meg a névnaposokról, gondoljunk a névnapos köszöntöttekre, ismerőseinkre, a Jolánokra és a Videkre, illetve az Ábrahámokra. Ma nekik nagyon boldog névnapot, ezzel a gondolattal pedig a kívánság műsort mára zárom is, viszont minden nap itt az üzenés lehetősége, és a folytatásban is, hogy együtt rádiózzunk. Chris Brown.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Stigma és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. A nyár eddig igen szeszélyes arcát mutatja, a hajnali értékek igazán hűvösek lehetnek, tehát érdemes jól felöltözni, hogyha korán reggel indulunk dolgozni. Egyébként a hét második felére alakulhat majd ismét vissza a nyári időjárás, és jöhet a nagyobb hőség. Addig viszont még egy picit rétegesebben kell öltözködni, én pedig játszom a következő órában is a jó dalokat.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Hemzsegtek a hírességek a Brazília-Marokkó meccsen, ilyen sztárparádét nem sűrűn látni. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Hatalmas nevek tűntek fel a MetLife stadion lelátóján, a Brazília-Marokkó VB csoportmérkőzés 1-1-es döntetlennel zárult. A 2026-os világbajnokság csoportkörének egyik csúcsrangadója a Brazília-Marokkó mérkőzés 1-1-es döntetlennel zárult. A nézők azonban nem csak a pályán, hanem a MetLife stadion lelátóin és VIP páholyaiban is bőven találhattak sztárokat. A VIP páholyban a kétszeres világbajnok Ronaldo mellett a brazil futball másik három ikonja, Julio César, Roberto Carlos és Kaká is helyet foglalt. A lelátón a hétszeres Super Bowl győztes Tom Brady követte a találkozót lányaival, míg a kamerák a PSG elnökét, Nasser Al-Helaifit, valamint az 1998-as világbajnok és aranylabdás Zinedine Zidane-t is kiszúrták. A népszerű streamer iShow Speed Paul Pogba és Rodrigo társaságában tekintette meg a rangadót, a braziloknak pedig az amerikai rapvilág egyik legnagyobb sztárja, Travis Scott is a helyszínen szurkolt.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gól öröm. A véri híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A labdarúgó világbajnokság hírei a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől. Jó napot kívánok! A világbajnokság legutóbbi játéknapján 4 mérkőzést rendeztek. A játéknap meccsei közül a legfőbb témát a Németország Curaçao találkozó szolgáltatja. A németek 7-1-es győzelemmel kezdték meg a tornát, és ezzel történelmet írtak. A 7 találatnak köszönhetően immár 239 gólt szereztek a világbajnokságok történetében, megelőzve a korábbi csúcstartó Brazíliát. A mérkőzés Manuel Neuer számára is különleges volt. A 40 éves kapus lett a német válogatott történetének legidősebben pályára lépő játékosa, megelőzve Lothar Matthäust. Ezzel együtt 5. világbajnokságán szerepel, amivel beállította Matthäust rekordját, míg a 20. VB mérkőzésével utolérte a kapusok örök ranglistáját vezető Hugo Lloris-t. A mérkőzés Curaçao számára is történelmi marad, hiszen a karibi ország megszerezte az első világbajnoki gólját. A csapat a következő fordulókban Elefántcsontparttal és Katar válogatottjával találkozik. A németek elleni súlyos vereség miatt a gólkülönbségük azonban rossz, ezért számukra már szinte kötelező lesz legalább az egyik mérkőzés megnyerése, ha tovább szeretnének jutni a csoportból. A tornán a magyar NB1-et is képviselő játékosok közül elsőként a Ferencváros támadója, Lenny Joseph lépett pályára. A haiti válogatott futballistája Skócia ellen mutatkozott be a világbajnokságon. A haitiak 1-0-ás vereséget szenvedtek, Joseph pedig a mérkőzés után úgy fogalmazott, hogy a csapata akár 1 pontot is szerezhetett volna. A Fradi támadója kiemelte, hogy a skótok erős ellenfélnek bizonyultak, de senki nem becsülte le őket, saját válogatottja esélyeiről pedig azt mondta, hogy a következő 2 mérkőzésen kiharcolhatják a továbbjutást. Nem indult zökkenőmentesen az uruguayi válogatott felkészülése az első mérkőzésre, a dél-amerikai együttes a Szaúd-Arábia elleni bemutatkozó mérkőzés előtt repülési problémákba ütközött, mivel az eredetileg kijelölt gép adminisztratív okok miatt nem szállhatott fel Mexikóból. A csapat végül késve indult útnak Miamiba, a küldöttség pedig a FIFA-t tette felelőssé a kialakult helyzetért. Magyar idő szerint ma este és holnap hajnalban újabb 4 mérkőzés következik a világbajnokságon. Este 6 órakor Spanyolország a Zöldfoki szigetekkel találkozik Atlantában, 9 órától Belgium és Egyiptom mérkőzik Seattle-ben. Éjfélkor Miami-ban Szaúd-Arábia és Uruguay csap össze, majd hajnali 3 órakor Los Angelesben Irán és Új-Zéland zárja a játéknapot.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei.
4: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
5: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zen és információs magazin műsor szól. Egészen délután 2-ig rádiózhatunk együtt érdekes információkkal és jó pörgős zenékkel. Ezekből a folytatásban sincs hiány.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Békés megye kedvenc rádiója.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a délutáni zenés információs magazin műsor. Nézzük, hogy mivel készült nekünk már a tudomány. A polipokkal kapcsolatban hoztam érdekes tudnivalókat. A polipok három szívvel rendelkeznek, talán a legtöbben ezt nem is tudtuk róluk. Kettő közülük a kopoltyúkhoz pumpálja a vért, míg a harmadik az egész testbe. Érdekesik, hogy amikor a polip úszik, ez a harmadik szív képes a leállásra, sőt, általában meg is áll, ezért is fáradnak el olyan gyorsan mozgás közben. A vérük pedig kék színű, mert rizalapú és nem vastartalmú, mint az emberi, egészen különleges élőlények ők.

0: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
1: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor. Ennek értünk ma a végéhez. Köszönöm, hogy együtt rádiózhatunk az elmúlt 260 percben. Én további szép napot és jó rádiózást kívánok meg annyi oldallal a folytatásban is.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gulöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
4: Csabáról. Szép nyári délután, kellemes kikapcsolódást kívánok mindenkinek. Ez a Csaba, én debreceni Ilona vagyok. Hamarosan felköszöntjük Oliver Kahnt, hozok sok-sok programot, kedvenceinket pedig nyári hangulatban találjuk. Jó munkát, szép napot kívánok mindenkinek.

0: Csaba, Csaba Rádió. Társadalmi célú hirdetés.
1: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6 a Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
0: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Mit szólnátok egy felejthetetlen múzeumi élményhez? A Munkácsy Mihály Múzeum ismét számtalan izgalmas kalandot és emlékezetes pillanatot tartogat számotokra a múzeumok éjszakáján. Gyertek el június 20-án szombaton a 17 órától kezdődő és éjfélig tartó rendezvényre, és érezzétek csodásan magatokat az év legvarázslatosabb éjszakáján. S hogy mi vár majd rátok? Játékos gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, családi ki mit tud értékes nyereményekkel, különleges előadások és tárlatvezetések, Szent Ivánéi tűz gyújtás, táncházi forgatag, sok-sok ajándék és még több meglepetés. Ne maradjatok le az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállításról sem, amely a múzeumok éjszakáján is megtekinthető. A rendezvényre belépő jegyek június 13-ától 19-ig elővételben kedvezményes áron kaphatók. Tehát múzeumok éjszakája június 20-án a Munkácsy Mihály Múzeumban. A részletekről bővebb információ a múzeum honlapján és közösségi oldalain található.
5: Készen álltok egy mesés vakáció invítóra? Június 25-től 28-áig bábos családi élményekben lehet részetek. Debütál a Meseszál Fesztivál a Napsugár Báb Színházban. Hazai és határon túli előadások, baba színház, gyermekszínház és felnőtt színház vár minden korosztályt 4 napon át. Jegyek válthatók a jegy.hu. Bérletek a Napsugár Báb Színházban a Gyulai út 2/1 szám alatt. Ne maradjatok le!
1: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
6: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba.
1: Nyárias hangulatban szólnak a kedvencek, ez a Csaba 88.9-en június 15-én a tapasz világnapján. Egyesek szerint a tapasz nem más, mint Spanyolország egyetlen falatban. Maga a szó apró falatokat jelent. Azaz lényegében nem más, mint egy étvágygerjesztő falatka. De vajon honnan ered? A 13. századból, akkor élt 10. Alfonz király. A bölcs jelzővel illetett spanyol uralkodó egy alkalommal úgy rendelkezett, hogy a bora mellé egy kis adag ételt is szolgáljanak fel. Ekkor készítették el az első falatkákat. Más elképzelések szerint a kocsmárosok találékonysága indította el a hagyományt, akik a pohár italt kenyérrel és felvágottal fették be. Így nem szállt bele a por, és nem másztak bele a bogarak. A tapa spanyolul fedőt jelent. A tapasz, mint étel lehet hideg, meleg és ezernyiféleképpen lehet variálni. Ezek a falatkák pont olyan változatosak, mint kedvenceink, ahová most visszatérünk.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A labdarúgó világbajnokság hírei a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől. Jó napot kívánok! A világbajnokság legutóbbi játéknapján 4 mérkőzést rendeztek. A játéknap meccsei közül a legfőbb témát a Németország Curaçao találkozó szolgáltatja. A németek 7-1-es győzelemmel kezdték meg a tornát, és ezzel történelmet írtak. A 7 találatnak köszönhetően immár 239 gólt szereztek a világbajnokságok történetében, megelőzve a korábbi csúcstartó Brazíliát. A mérkőzés Manuel Neuer számára is különleges volt. A 40 éves kapus lett a német válogatott történetének legidősebben pályára lépő játékosa, megelőzve Lothar Matthäust. Ezzel együtt 5. világbajnokságán szerepel, amivel beállította Matthäust rekordját, míg a 20. VB mérkőzésével utolérte a kapusok örök ranglistáját vezető Hugo Lloris. A mérkőzés Curaçao számára is történelmi marad, hiszen a karibi ország megszerezte az első világbajnoki gólját. A csapat a következő fordulókban Elefántcsontparttal és Katar válogatottjával találkozik. A németek elleni súlyos vereség miatt a gólkülönbségük azonban rossz, ezért számukra már szinte kötelező lesz legalább az egyik mérkőzés megnyerése, ha tovább szeretnének jutni a csoportból. A tornán a magyar NB1-et is képviselő játékosok közül elsőként a Ferencváros támadója Lenny Joseph lépett pályára. A haiti válogatott futballistája Skócia ellen mutatkozott be a világbajnokságon. A haitiak 1-0-ás vereséget szenvedtek, Joseph pedig a mérkőzés után úgy fogalmazott, hogy a csapata akár 1 pontot is szerezhetett volna. A Fradi támadója kiemelte, hogy a skótok erős ellenfélnek bizonyultak, de senki nem becsülte le őket, saját válogatottja esélyeiről pedig azt mondta, hogy a következő 2 mérkőzésen kiharcolhatják a továbbjutást. Nem indult zökkenőmentesen az uruguayi válogatott felkészülése az első mérkőzésre. A dél-amerikai együttes a Szaúd-Arábia elleni bemutatkozó mérkőzés előtt repülési problémákba ütközött, mivel az eredetileg kijelölt gép adminisztratív okok miatt nem szállhatott fel Mexikóból. A csapat végül késve indult útnak Miamiba, a küldöttség pedig a FIFA-t tette felelőssé a kialakult helyzetért. Magyar idő szerint ma este és holnap hajnalban újabb 4 mérkőzés következik a világbajnokságon. Este 6 órakor Spanyolország a Zöldfoki szigetekkel találkozik Atlantában, 9 órától Belgium és Egyiptom mérkőzik Seattle-ben. Éjfélkor Miami-ban Szaúd-Arábia és Uruguay csap össze, majd hajnali 3 órakor Los Angelesben Irán és Új-Zéland zárja a játéknapot.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Csaba Rádió. Ez a Csaba

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Megtörtént a foci VB első Magyarországot is érintő eseménye. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Magyar származású labdarúgó szerzett gólt a világbajnokságon, Gyökeres Viktor is kapuba talált a Svédország-Tunézia meccsen. Magyar felmenőkkel rendelkező labdarúgó is gólt szerzett a hétfő hajnali Svédország-Tunézia világbajnoki mérkőzésen, Gyökeres Viktor most először talált be foci VB-n. A svédek az elejétől kezdve irányították a mérkőzést, sőt már a 7. percben megszerezték a vezetést Yasil Ayari révén, aki a 16-oson kívülről vette be a tunéziai kaput. Fél óra elteltével pedig Alexander Isak duplázta meg az előnyt, akinek lövésébe a kapus csak belenyúlni tudott. Svédország akár további gólokat is szerezhetett volna már az első félidőben, 2 perccel a szünet előtt mégis Tunézia szépített. Egy beadást követően Omar Rekik csúsztatta be a hálóba a labdát, sokáig ugyanakkor nem örülhettek a tunéziaiak, ugyanis az 59. percben olyan dolog történt, ami Magyarország is sokak számára örömteli. A magyar állampolgársággal is rendelkező svéd válogatott Gyökeres Viktor megszerezte első világbajnoki gólját. Gyökeres Viktor apai nagyapja révén rendelkezik magyar gyökerekkel, Gyökeres István a Zala vármegyei Türjén született 1936-ban, majd az 1956-os forradalom után emigrált Svédországba. Első házasságából született Stefan Gyökeres, a svéd válogatott labdarúgó édesapja.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
4: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak. Június 15-én a természetfotózás napján. Ez a nap arra ösztönöz minket, hogy lássuk meg a természet szépségeit, és ha már megláttuk, akkor örökítsük is meg a lélegzetelállító szépséget. Ebben az órában is azokat a dalokat hozzuk, amiket kedvenc előadóink örökítettek meg.

0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
2: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken.
3: Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
4: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
5: Valamint online a jokaiszinház.hu oldalon.
6: Készen álltok egy mesés vakáció invítóra? Június 25-től 28-áig bábos családi élményekben lehet részetek. Debütál a Meseszál Fesztivál a Napsugár Báb Színházban. Hazai és határon túli előadások, Baba Színház, Gyermekszínház és Felnőtt Színház vár minden korosztályt 4 napon át. Jegyek válthatók a jegy.hu. Bérletek a Napsugár Báb Színházban a Gyulai út 2/1 szám alatt. Ne maradjatok le!
7: Szemét.
8: Levittem.
7: Villany.
8: Befizettem.
7: Klíma.
8: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
7: Hol?
8: kaisai.hu.
9: Mici, kell, le tudnám másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
10: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
11: Fénymásolás csak is a Kuttorban. De ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre. A nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
9: Jó ötlet, Micike!
12: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
13: Reklámot hallottak.

0: és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Szép délután, kellemes kikapcsolódást kívánok mindenkinek a Csabával, a tegnap és a ma kedvenceivel. Ma ünnepel Oliver Kahn. A német labdarúgó kapus 1969-ben született ezen a napon. 94 és 2008 között volt ő a Bayern München játékosa. Testalkatáról, figyelemre méltó játék tudásáról és vad megnyilvánulásairól. Igazán híres ő. A legnagyobb kapusok egyikeként tartják számon. Isten éltesse Oliver Kahnt.

0: back again.
1: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játék felülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
3: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Csaba.

0: és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahová zenei programmal érkeztem. Bár az is igaz, hogy az 50. Békéstarhosi Zenei Napok programsorozat nem csak zenés programokat kínál június 19-e és július 2-a között. Az elmúlt napokban már szemezgettünk a programok közül, így aztán elhangzott, hogy a nyitó hangverseny június 19-én pénteken 18 órakor várja az érdeklődőket, fellép a Békés megyei szimfonikus zenekar. A Fafúvós tábor és kurzus tanárainak és hallgatóinak hangversenye Tarhoson az Árpádházi Szent Erzsébet templomban várja az érdeklődőket június 25-én. Kalmár Zoltán Harsona művész június 26-án lép fel a Szokolai Sándor Alapfokú Művészeti Iskolában. És azt hiszem, hogy igazán meghatározó lesz majd június 27-én szombaton 18 órától a 13. fúvós zenekari találkozó a Gödör rendezvénytéren. Ekkor a város majd egy hatalmas lüktető hangszerré változik. Ez az esemény, amit mindenképpen át kell élni. További részletek a békésikultúra.hu weboldalon.

0: I guess you moved on really easily.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A tegnap is a ma kedvencei.
3: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba.
4: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Szemét.
6: Levittem.
5: Villany.
6: Befizettem.
5: Klíma.
6: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
5: Hol?
6: kaisai.hu.
7: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken.
9: Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
10: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
11: Valamint online a jokaiszínház.hu oldalon.
12: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gól öröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A labdarúgó világbajnokság hírei a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől. Jó napot kívánok! A világbajnokság legutóbbi játéknapján 4 mérkőzést rendeztek. A játéknap meccsei közül a legfőbb témát a Németország Curaçao találkozó szolgáltatja. A németek 7-1-es győzelemmel kezdték meg a tornát, és ezzel történelmet írtak. A 7 találatnak köszönhetően immár 239 gólt szereztek a világbajnokságok történetében, megelőzve a korábbi csúcstartó Brazíliát. A mérkőzés Manuel Neuer számára is különleges volt. A 40 éves kapus lett a német válogatott történetének legidősebben pályára lépő játékosa, megelőzve Lothar Matthäust. Ezzel együtt 5. világbajnokságán szerepel, amivel beállította Matthäust rekordját, míg a 20. VB mérkőzésével utolérte a kapusok örök ranglistáját vezető Hugo Lloris-t. A mérkőzés Curaçao számára is történelmi marad, hiszen a karibi ország megszerezte az első világbajnoki gólját. A csapat a következő fordulókban Elefántcsontparttal és Katar válogatottjával találkozik. A németek elleni súlyos vereség miatt a gólkülönbségük azonban rossz, ezért számukra már szinte kötelező lesz legalább az egyik mérkőzés megnyerése, ha tovább szeretnének jutni a csoportból. A tornán a magyar NB1-et is képviselő játékosok közül elsőként a Ferencváros támadója Lenny Joseph lépett pályára. A haiti válogatott futballistája Skócia ellen mutatkozott be a világbajnokságon. A haitiak 1-0-ás vereséget szenvedtek, Joseph pedig a mérkőzés után úgy fogalmazott, hogy a csapata akár 1 pontot is szerezhetett volna. A Fradi támadója kiemelte, hogy a skótok erős ellenfélnek bizonyultak, de senki nem becsülte le őket, saját válogatottja esélyeiről pedig azt mondta, hogy a következő 2 mérkőzésen kiharcolhatják a továbbjutást. Nem indult zöggenőmentesen az uruguayi válogatott felkészülése az első mérkőzésre, a dél-amerikai együttes a Szaúd-Arábia elleni bemutatkozó mérkőzés előtt repülési problémákba ütközött, mivel az eredetileg kijelölt gép adminisztratív okok miatt nem szállhatott fel Mexikóból. A csapat végül késve indult útnak Miamiba, a küldöttség pedig a FIFA-t tette felelőssé a kialakult helyzetért. Magyar idő szerint ma este és holnap hajnalban újabb 4 mérkőzés következik a világbajnokságon. Este 6 órakor Spanyolország a Zöldfoki szigetekkel találkozik Atlantában, 9 órától Belgium és Egyiptom mérkőzik Seattle-ben. Éjfélkor Miami-ban Szaúd-Arábia és Uruguay csap össze, majd hajnali 3 órakor Los Angelesben Irán és Új-Zéland zárja a játéknapot.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Csaba.
1: Szólnak a kedvencek a Csabán a legjobb válogatásban június 15-én, azon a napon, amikor a Jolánokat és a Videket köszöntjük nagy-nagy szeretettel. A Jolán írói névalkotás Dugonics Andrásnak, a Jolánka Etelkának lehánya című regényéből származik. A Vid délszláv eredetű név, jelentése szíves készséges. Isten éltesse a névnaposokat, és nagy-nagy szeretettel köszöntjük mindazokat, akik június 15-én születtek, egy napon Oliver Kahn német labdarúgó kapussal. Ajándékba tőle hoztam idézetet. Voltak olyan pillanatok, amikor úgy éreztem, hogy elegem van, de mindig sikerült új célokat kitűznöm magam elé, és ez elég volt ahhoz, hogy koncentráljak. Ha az ember egyszer megérzi a siker ízét, és látja, hogy a befektetett munkának megvan az eredménye, akkor tovább tud küzdeni. Az ünnepelteknek azt kívánom, érjék el céljaikat! Valami!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Megkönnyebbülhetnek a lakossági napelemes pályázat nyertesei, a kormány ugyanis szeptember 30-áig meghosszabbította az érintett beruházások fizikai befejezésének határidejét. A magyar közlönyben megjelent határozat értelmében a rászoruló családokat segítő program eredetileg június 15-i határidejét tolták ki az őszi időpontra. A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség korábban jelezte, hogy a kivitelezések elhúzódása miatt sokan

kombinált komplex beruházások biztonsággal befejezhetők és adminisztratívan is lezárhatók lesznek. Szakmai nézetkülönbségek miatt benyújtotta lemondását Fürth Pál főügyész, a központi nyomozó főügyészség vezetője. A legfőbb ügyészség tájékoztatása szerint a lemondás hát

sorrendjét illetően. A konfliktus feloldására Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész új szervezeti egységet jelölt ki a nyomozás felügyeletére, és írásos utasításban rögzítette, hogy az ügy minden szálát függetlenül ki kell vizsgálni. Október 15-ig kapott fizetési haladékot a főváros a szolidaritás.

0: A döntés, hogy Karácsony Gergely a napokban arról beszélt, a főváros a jövő héten fizetésképtelenné válhat. További hírekért és hasznos információkért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.
3: Csaba Rádió.
4: Pontolja válogatásban szólnak kedvenceink, ahogyan szeretjük, ez a Csaba június 15-én a tapasz napján. Ám nem csak ezt a finomságot ünnepeljük, hanem a mosoly erejét is. Vajon mire jó a mosoly? Élettani hatásai vannak, részletek hamarosan, illetve hozok egy igazi nyári receptet. Kedvenceink is nyári hangulatban szólnak. Velük kívánok további szép délutánt!

0: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Körös Hírcentrum.
1: Időjárás. Holnap napos idő várható, a legmelegebb órákban 28 fokot mérhetünk.
0: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: A tegnapi és a ma kedvencei.
3: Békés megye kedvenc rádiójában.
4: A rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Te mit csinálsz hétvégén?
5: Térkövet nézek.
4: Aha. És hol?
5: Az Aranyi építőanyagnál. Van bemutatófaluk, és nem kell elképzelnem. Végre látom, amit veszek.
6: Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek az Aranyi építőanyagnál, ahol a nyári felújítás kezdődik. Fedezd fel a Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek világát az Aranyi építőanyagnál, ahol a bemutató falon élőben láthatod az új színeket, mintákat, felületeket, és még tanácsot is adnak a megvalósításhoz. Aranyi építőanyag, ahol a nyár a Leyer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik. Békés Csaba, Mazán László utca 18.
7: Mit szólnátok egy felejthetetlen múzeumi élményhez? A Munkácsy Mihály Múzeum ismét számtalan izgalmas kalandot és emlékezetes pillanatot tartogat számotokra a múzeumok éjszakáján. Gyertek el június 20-án szombaton a 17 órától kezdődő és éjfélig tartó rendezvényre, és érezzétek csodásan magatokat az év legvarázslatosabb éjszakáján. S hogy mi vár majd rátok? Játékos gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, családi ki mit tud értékes nyereményekkel, különleges előadások és tárlatvezetések, Szent Ivánéi tűz gyújtás, táncházi forgatag, sok-sok ajándék és még több meglepetés. Ne maradjatok le az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállításról sem, amely a múzeumok éjszakáján is megtekinthető. A rendezvényre belépő jegyek június 13-ától 19-ig elővételben kedvezményes áron kaphatók. Tehát múzeumok éjszakája június 20-án a Munkácsy Mihály Múzeumban. A részletekről bővebb információ a múzeum honlapján és közösségi oldalain található.
8: Szemét
9: levittem.
8: Villany
9: befizettem.
8: Klíma
9: megrendeltem. Kaisai klímát találtam szerelőt is.
8: Hol?
9: kaisai.hu.
10: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával Szegeden a Vainstream viszérklinikán www.irsebész.info.
11: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
12: Internetix.
11: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
12: Internetix.
11: Díjmentes bekötés.
12: Internetix.
11: Legmodernebb optikai hálózat.
12: Internetix.
11: Megbízható, elérhető, korlátlan.
12: Internetix.
11: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
12: Internetix.
11: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
13: Reklámot hallottak. Ez a Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Változatosan szólnak kedvenceink, pont úgy, ahogyan szeretjük, ez a Csaba, ahol még mindig az új krumplival foglalkozunk, mert hogy most van szezonja. Veszünk 1/2 kiló új krumplit, 2 csokor hónapos retket, 1 csokor új hagymát. A krumplit vékony karikákra vágjuk, a retket pedig félbe vagy negyedbe, az új hagymát vastagabb karikákra. A megtisztított, feldarabolt zöldségeket a tepsibe pakoljuk, megrocsoljuk olívaolajjal és óvatosan megsózzuk. Borsot és oregánót is igényelhet az étel. 20 percig sütjük, ekkor kivesszük a tepsit és rámorzsoljuk a feta sajtot. Nem sokáig, csak éppen 5 percig grillfokozaton. Hogy milyen lesz az új krumpli sülve retekkel és fetával? Mennyei. Mennyei zenék a folytatásban a Csabán.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Békés megye kedvenc rádiója.
4: Csaba Rádió.
7: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak. Június 15-én, a mosoly erejének napján. A mosoly minden emberre egyformán pozitívan hat, növeli az önbizalmat, a vonzerőt, általa könnyebben teremtünk kapcsolatot. A mosoly egész egyszerűen boldogabbá teheti az embert. Ma, a mosoly erejének napján ezt kell tudatosítani a környezetünkben.

0: kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
2: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
3: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken.
4: Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
5: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
6: Valamint online a jókaiszínház.hu oldalon.
7: Szemét.
8: Levittem.
7: Villany.
8: Befizettem.
7: Klíma.
8: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
7: Hol?
8: kaisai.hu.
9: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
10: Reklámot hallottak.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.
4: Június 15-én a mosoly erejének és a tapasznak a napján. Ez a Csaba 88.9-en. Mindjárt 5 óra, úgyhogy búcsúznom kell. Köszönöm az együtt töltött órákat. Holnap délután 2-kor érkezem, és holnap az iskolában a táblákon az ACIO felirat szerepel. Öles léptekkel közeledünk a vakáció felé. Öles léptekkel közelednek a nyári kedvencek. Velük folytatjuk. Viszont hallásra!

és a hatalmi visszaélések kiszűrésére alkalmas etikai szervezet létrehozását tervezi. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár közölte, hogy a kulturális szférából folyamatosan érkeznek segélykiáltások.

Az új etikai testület felállításával pedig hatékony védelmet és biztonságos munkakörnyezetet garantálnak a magyar művészek és az intézményi állomány számára. Augusztus 3-ától végleg elveszítik érvényességüket a régi típusú könyvformátumú, korábban határidő nélkül kiadott személyazonosító igazolványok egy uniós szabályozás miatt. A belügyminisztérium közleménye szerint a lejáratról az érintettek nem kapnak külön értesítést, így az okmányt birtoklóknak személyesen kell új elektronikus e-személyt igényelniük bármelyik kormányablakban. Amennyiben az érintett rendelkezik más érvényes fényképes okmánnyal, például útlevéllel vagy kártyaformátumú vezetői engedéllyel, az új személyi kiváltása nem kötelező, a 70 év feletti állampolgárok számára pedig ingyenes az új igazolvány kiállítása. Megszűnik a jelzálog hitelek kamatstopja szeptember 30-ával, a kormány ugyanis társadalmi

0: életét fogja érinteni a rögzített kamatok kivezetése után. A pénzügyminiszter közölte, hogy a megváltozott gazdasági helyzetben a kormány nem hagyja magára az érintetteket, és a valódi rászorulók számára kidolgoznak egy tényleges, célzott segítséget nyújtó támogatási rendszert.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap és a ma kedvencei.
5: Ez a Csaba.
4: Ez a Csaba.
6: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a leges legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: közlekedési információkat támogatja a kuldoktor.hu.
1: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor.
2: Körös Hírcentrum.
3: Közlekedési információ.
4: Aszfaltoznak Dobozon, a Nagyváradi úton és a Kossuth téren. Szintén aszfaltoznak Sarkad és az országhatár közötti összekötő úton. Jó utat a közlekedőknek!
0: A közlekedési információkat támogatta a kuldoktor.hu.
1: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor.
2: Ez a Csaba.

0: Ez a Csaba.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 15-e hétfő van, a mai napon a Jolánok és a Videk ünneplik névnapjukat. A Jolán női név Dugonics András használta először 1803-ban megjelent Jólánka, Etelkának leánya című regényében. Forrása a középkori magyar Jóleán, vagyis Jóleány, illetve a görög Jolanta és a Jolanda név. A Jolánt az utóbbi kettő magyarításának is tekintették. A Vid régi magyar utónév, a latin Vitus név délszláv eredetű alakja. Boldog névnapot kívánunk nekik. Megyünk is tovább, hölgyeim és uraim, folytatódik a hétfő, érkeznek a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
2: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek, térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az arany építőanyaghoz. Itt nem kell elképzelni, élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Arany építőanyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
4: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
5: Reklámot hallottak.
6: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álom tipje nyer, akkor...

0: most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
1: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
0: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mezt. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnapi és a ma kedvencei.
4: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
5: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 15-e hétfő van, 182 évvel ezelőtt nyerte meg Erkel Ferenc a Kölcsey Ferenc himnuszának megzenésítésére hirdetett pályázatot. A 13 beérkezett pályamunka közül választotta ki a zsűri, amelynek tagjai voltak Vörös Marti Mihály és Szigligeti Ede. Az első bemutatók 1844. július 2-án és július 9-én voltak. Első nyilvános szabadtéri előadása az Óbudai hajógyárban 1844. augusztus 10-én történt a Széchenyi nevét viselő gőzhajó avatásán. A himnuszt a magyarok közmegegyezése tette nemzeti imádsággá, azonban a Magyar Köztársaság alkotmányába csak 1989-be került be hivatalosan. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legjobb slágerek, kellemes hétfőt kívánok mindenkinek!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gól öröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Ma este és holnap hajnalban is folytatódik a labdarúgó világbajnokság, 4 újabb válogatott kezdi meg a szereplését a tornán. A program este 6 órakor Atlantában indul, ahol a 2010-es világbajnok Spanyolország a zöldfoki szigetek ellen lép pályára. A spanyolok a csoport egyértelmű esélyesei és a papírforma szerint a továbbjutás első számú várományosai. A zöldfoki szigetek ezzel szemben a torna egyik legkisebb futballnemzeteként próbál meglepetést okozni. A Szigetország az afrikai kvalifikáció során többször is bizonyította, hogy kellemetlen ellenfél tud lenni, de a mai napon a pontszerzés is komoly sikernek számítana számára. 9 órától Seattle-ben Belgium és Egyiptom találkozik. A belgák a csoport legnagyobb esélyesei, ugyanakkor az afrikai együttes tapasztalt és fegyelmezett csapat hírében áll. Az egyiptomiak elsődleges célja valószínűleg az lesz, hogy legalább egy pontot elcsípjenek a csoport favoritja ellen, míg a belgák egy esetleges meglepetés győzelemmel már is nagy lépést tennének a továbbjutás felé. Éjfélkor a H csoport másik mérkőzésén Szaúd-Arábia és Uruguay csap össze Miami-ban. A dél-amerikai válogatott egyértelműen esélyes a találkozó, ám a felkészülését nem segítette, hogy adminisztratív problémák miatt csak késve érkeztek meg a mérkőzés helyszínére. Az uruguayiaknak ennek ellenére a 3 pont megszerzése a céljuk, hiszen a csoportban Spanyolország is ott van, így minden pontnak hatalmas jelentősége lehet. A játéknapot hajnali 3 órakor Los Angelesben Irán és Új-Zéland mérkőzése zárja. Papíron ez tűnik a nap legkiélezettebb párosításának. Az ázsiai és az óceániai együttes is úgy érkezett a tornára, hogy a továbbjutáshoz valószínűleg ezen a mérkőzésen kell megalapoznia az esélyeit. Egy győzelem bármelyik férnek hatalmas lökést adhat a folytatásra. Ahogy azt megszokhatták, holnap reggel pedig jövünk a mérkőzések összefoglalóival.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.
3: Köszöntöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Június 15-e hétfő van, a mai napon ünnepli 64. születésnapját Rost Andrea, Kossuth, Liszt Ferenc és Prima Primissima díjas operaénekesnő. Diplomáját a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán szerezte Bende Zsolt növendékeként. Még főiskolásként debütált a Magyar Állami Operaházban, fellépett a világ legjelentősebb opera színpadain, legfrissebb megbízatása alapján a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztosi pozíciót tölt be. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Ma este és holnap hajnalban is folytatódik a labdarúgó világbajnokság, 4 újabb válogatott kezdi meg a szereplését a tornán. A program este 6 órakor Atlantában indul, ahol a 2010-es világbajnok Spanyolország a Zöldfoki szigetek ellen lép pályára. A spanyolok a csoport egyértelmű esélyesei és a papírforma szerint a továbbjutás első számú várományosai. A Zöldfoki szigetek ezzel szemben a torna egyik legkisebb futball nemzeteként próbál meglepetést okozni. A Szigetország az afrikai kvalifikáció során többször is bizonyította, hogy kellemetlen ellenfél tud lenni, de a mai napon a pontszerzés is komoly sikernek számítana számára. 9 órától Seattle-ben Belgium és Egyiptom találkozik, a belgák a csoport legnagyobb esélyesei, ugyanakkor az afrikai együttes tapasztalt és fegyelmezett csapat hírében áll. Az egyiptomiak elsődleges célja valószínűleg az lesz, hogy legalább egy pontot elcsípjenek a csoport favoritja ellen, míg a belgák egy esetleges meglepetés győzelemmel már is nagy lépést tennének a továbbjutás felé. Éjfélkor a H csoport másik mérkőzésén Szaúd-Arábia és Uruguay csap össze Miami-ban. A dél-amerikai válogatott egyértelműen esélyes a találkozón, ám a felkészülését nem segítette, hogy adminisztratív problémák miatt csak késve érkeztek meg a mérkőzés helyszínére. Az uruguayaknak ennek ellenére a 3 pont megszerzése a céljuk, hiszen a csoportban Spanyolország is ott van, így minden pontnak hatalmas jelentősége lehet. A játéknapot hajnali 3 órakor Los Angelesben Irán és Új-Zéland mérkőzése zárja. Papíron ez tűnik a nap legkiélezettebb párosításának. Az ázsiai és az óceániai együttes is úgy érkezett a tornára, hogy a továbbjutáshoz valószínűleg ezen a mérkőzésen kell megalapoznia az esélyeit. Egy győzelem bármelyik férnek hatalmas lökést adhat a folytatásra. Ahogy azt megszokhatták, holnap reggel pedig jövünk a mérkőzések összefoglalóival.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
3: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
2: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 15-e hétfő van, a mai napon ünnepli 63. születésnapját Helen Hunt, Oscar, négyszeres Golden Globe és négyszeres Primetime Emmy díjas amerikai színésznő, rendező és producer. Leginkább a Megőrülök érted című televíziós sorozatból, valamint a Lesz ez még így se és a Twister című filmekből ismert. Rendezőként is aktív, ő jegyzi például az Amikor minden változik és a Rideg világ című filmeket, mindezek mellett pedig számos népszerű tévésorozat epizódjait is rendezte. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. A folytatásban pedig jönnek a legjobb slágerek. Kellemes hétfőt és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
2: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
3: A nagy álmom Portugália lenne.
4: Ki más nyerhetne? Anglia.
2: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
5: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
2: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrien vagyok. 2026. június 15-e hétfő délelőtt 10 óra van, lássuk miről is lesz ma szó. Életmentő eső érkezett a békési földekre. Jólét Expo várta a diákokat a nyári szünet előtt. További 5 évig a horkászok üzemeltethetik a kacsás tavat. Lego robotok mérték összetudásukat Orosházán. Megérkezett az a csapadék, amelyre hetek óta vártak a békési gazdák. A csütörtökre virradó éjszaka több településen is esett az eső. Helyenként 12-15 mm csapadék hullott. Bár ez a mennyiség még nem elegendő a hónapok óta felhalmozódott vízhiány pótlására, a szakemberek szerint a kukorica és a napraforgó számára szó szerint életmentőnek bizonyult. Az elmúlt hetekben egyre aggasztóbb állapotba kerültek a békési földek. A tartós csapadékhiány és a gyakran 30 Celsius fok közelébe emelkedett nappali hőmérséklet jelentős terhelést okozott a növényeknek. Több helyen a kukoricatáblák már a szárosság jeleit mutatták, a napraforgó fejlődése pedig megtorpant. Bozó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés vármegyei alelnöke elmondta, hogy a csapadék az utolsó pillanatban érkezett. Hozzátette, hogy a tavaszi vetésű növények számára jelenleg minden milliméter eső számít, és a mostani csapadék jelentősen javíthatja a fejlődési kilátásokat. Országosan átlagosan 11 mm csapadék hullott, ugyanakkor egyes térségekben ennél jóval több eső esett. A kedvező fejlemények azonban nem minden növénykultúrát érintenek egyformán. A búza és az őszi árpa esetében a szakemberek szerint már nem várható érdemi javulás. Az áprilisi asszály súlyos károkat okozott, sok helyen kisebb kalászok fejlődtek, a szemek száma és mérete pedig elmarad az átlagostól. Több termelő már most gyengébb terméssel számol az idei évben. Közben megkezdődött a betakarítási szezon is. Több helyen már aratják az árpát, amelynek munkálatait átmenetileg ugyan lassította a csapadék, a gazdák mégis örömmel fogadták az esőt. Bozsár Tomás, a csabai raktárszövetkezet kereskedelmi és telepvezetője szerint a földeknek továbbra is jelentős mennyiségű csapadékra lenne szükségük. A meteorológiai előrejelzések alapján a következő napokban változékonyabb időjárásra lehet számítani a térségben,

Második alkalommal rendezte meg a Mentál Higiénés Egyesület a Jól Lét Expót csütörtökön a Békés Mérték közösségi házban. Az egészséges életmódot népszerűsítő program ezúttal is számos foglalkozással várta a résztvevőket. A rendezvényen Bonnyai Sándor intézményvezető a jelenlévő BEG 9. E-osztályos tanulókat köszöntve elmondta, a délelőtt a fiatalokról szól, arról, hogyan érzik magukat a mindennapokban, valamint testileg és lelkileg milyen állapotban vannak a nyári szünet küszöbén. A diákokat két csoportra osztották, az egyik csoport egészségügyi szűréseken, vérnyomás, vércukorszint és pulzusmérésen vehetett részt, emellett a kézműves sarokban alkothatott, valamint különféle gondolkodást fejlesztő játékokat is kipróbálhatott. A másik csoport a terápiás szobában a védőburok nappali ellátás munkatársaival, Besenyei Népap Kittivel, valamint Lízával és Kristóffal beszélgetett, akik saját életútjuk tapasztalatait osztották meg. Az interaktív előadáson a kérdések is fontos szerepet kaptak. A résztvevő fiatalok két alkohol és kábítószer függőségből felépült fiatal személyes történetén keresztül ismerhették meg a függőség mélypontjait, valamint az újrakezdés és a felépülés lehetőségeit. A program hangulat alapján a diákok jókedvűen és nyitottan készültek a hamarosan kezdődő nyári szünetre.

0: Döntés született a Békéssomai közgyűlés ülésén a népszerű jaminai kocsás túljövőjéről. A sporthorgászok eddigi haszonbérleti szerződése lejárt, ezért az önkormányzatnak határoznia kellett a folytatásról. A Csabatú mellett található mintegy 3 hektáros kocsás tavat, valamint a hozzátartozó körülbelül 1 hektáros területet 2016-ban 10 évre kapta meg karbantartásra, tisztántartásra és üzemeltetésre a Kacsástó Sporthorgász Egyesület. Az önkormányzati előterjesztés szerint az Egyesület az elmúlt évtizedben teljesítette a vállalat kötelezettségeit. A tó és környezetének gondozása mellett mintegy 150 fát ültetett, filagúriákat telepítettek, tűzrakóhelyeket alakítottak ki, fedett társalgókat és mobil illemhelyeket helyeztek el a területen. A Kacsástó Sporthorgász Egyesület a közelmúltban kereste meg az önkormányzatot a lejáró szerződés miatt. A Békéscsabai közgyűlés ezt követően a jogszabályi lehetőségekkel élve úgy döntött, hogy a kacsástúra vonatkozó haszonbérleti szerződést további 5 évvel meghosszabbítja. Ennek értelmében a Sporthorgász Egyesület 2031. június 9-ig folytathatja a tó és környezetének üzemeltetését. Házi bajnokságot rendeztek az Eötvös József Katolikus Általános Iskolában, ahol a LEGO robotok kedvelői és programozói, játékos, ugyanakkor komoly szakmai felkészültséget igénylő versenyen mutathatták meg tudásukat. Az Orosházi Németh Imre Alapítvány szervezésében megtartott program a LEGO robotok és az ügyes programozók délutánja volt, amely jó hangulatban telt. A versenyzők LEGO Spike robotjaikkal teljesítették az előre kijelölt akadálypályát, miközben különböző feladatokat oldottak meg. A résztvevő kreativitásukról, kitartásukról és programozási ismereteikről is számot adtak. A verseny lebonyolításában a Gyulai Szakképzési Centrum, Kossuth Lajos Technikum, szoftverfejlesztő és tesztelő szakos tanulói működtek közre bíróként. A fiatalok nem csak a pontozásban és a feladatok felügyeletében segítkeztek, hanem szakmai tapasztalataikkal is támogatták a résztvevőket. Többen közülük már hazai és nemzetközi robotika versenyeken is eredményesen szerepeltek, így értékes tanácsokkal segítették a versenyzőket. A házi bajnokság győztese, Rózsa Tünde, az iskola 5. osztályos tanulója lett. A verseny végén minden induló ajándékot kapott. A Németh Imre Alapítvány támogatásának köszönhetően valamennyi résztvevőm egy LEGO Creator robotkészlettel térhetett haza. A szervezők a szurkolókra is gondoltak. Az érdeklődők robotdance játékban próbálhatták ki a robotokat, majd a versenyzők saját programozású LEGO Spike robotjaik látványos tánc bemutatóival szórakoztatták a közönséget. Továbbra is kiemelten ellenőrzik az engedély nélküli vezetést a rendőrök. Békés vármegyében 2 nap alatt 3 férfit vettek őrizetbe, mert jogosítvány nélkül vezettek személygépkocsit. Ügyükben bíróság dönt majd a büntetésről. A Békés vármegyei rendőrség közlése szerint az engedély nélküli vezetés szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés. A hatóság hangsúlyozta, hogy megfelelő szabályismeret és vezetési gyakorlat nélkül a közlekedés komoly veszélyeket rejt, nem csak a sofőr, hanem a többi közlekedő számára is. Szerdán este Sarkadon a Széles utcában igazoltattak egy 22 éves férfit, aki jogosítvány nélkül vezette autóját. Másnap Mezőberényben és Békéscsabán is előállítottak egy-egy férfit ugyanilyen szabálysértés miatt. Mindhárman személygépkocsit vezettek annak ellenére, hogy nem rendelkeztek vezetői engedéllyel. A szabálysértési törvény lehetőséget ad arra, hogy azokat, akik engedély nélküli vezetés közben tetten érnek, gyorsított bírósági eljárás lefolytatása érdekében őrizetbe vegyék. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy a kellő szabályismeret és gyakorlat nélkül közlekedők saját magukon kívül mások testi épségét is veszélyeztethetik. Önök a Békéscsabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békéscsabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Ez a Csaba.

Rádió. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 15-e hétfő van, 30 évvel ezelőtt hunyt el Ella Fitzgerald, amerikai jazz énekesnő. Világszerte az amerikai jazz királynőjeként, valamint a dal első hölgyeként ismerték. Három oktávos hangterjedelmével, kristálytiszta intonációival és a scat, vagyis a szöveg nélküli improvizatív énektechnikájával beírta magát a halhatatlanok közé. Tisztelettel emlékezünk rá. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legjobb slágerek. Kellemes hétfőt és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

0: let you.
1: Csaba Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: Hemzsegtek a hírességek a Brazília-Marokkó meccsen, ilyen sztárparádét nem sűrűn látni. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Hatalmas nevek tűntek fel a MetLife stadion lelátóján, a Brazília-Marokkó VB csoportmérkőzés 1-1-es döntetlennel zárult. A 2026-os világbajnokság csoportkörének egyik csúcsrangadója a Brazília-Marokkó mérkőzés 1-1-es döntetlennel zárult. A nézők azonban nem csak a pályán, hanem a MetLife stadion lelátóin és VIP páholyaiban is bőven találhattak sztárokat. A VIP páholyban a kétszeres világbajnok Ronaldo mellett a brazil futball másik három ikonja, Julio César, Roberto Carlos és Kaká is helyet foglalt. A lelátón a hétszeres Super Bowl győztes Tom Brady követte a találkozót lányaival, míg a kamerák a PSG elnökét, Nasser Al-Helaifit, valamint az 1998-as világbajnok és aranylabdás Zinedine Zidane-t is kiszúrták. A népszerű streamer iShow Speed Paul Pogba és Rodrigo társaságában tekintette meg a rangadót, a braziloknak pedig az amerikai rapvilág egyik legnagyobb sztárja, Travis Scott is a helyszínen szurkolt.
3: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
6: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
5: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió. Csaba
1: Rádió. Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédó Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gulöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gulöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
4: Halló mindenkinek! Hozom a jobb-májobb dalokat. Remélem, ti is vágytok a kedvenceinkre, amit közösen fogunk hallgatni. Szépen sorban, néhány Szalai Balázs vagyok. Jó rádiózást nektek! Stay the night.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ismét Depeche Mode slágerrel, feldolgozással lepte meg rajongóit a Dat Leopard. A brit rock legendák Negit Personal Jesus-t vitték színpadra, méghozzá Las Vegasban. A koncertverzió a Caesars Palace legendás Colosseum koncerttermében hangzott el, ahol a banda jelenleg egy exkluzív koncertsorozatot tart. A rajongók szerint ez a klasszikus egy egészen új arcát mutatta meg. A sötét elektronikus hangzás helyett ezúttal kemény gitárok és klasszikus stadion rock hangulat uralja a feldolgozást. A Death Leopard egyébként már többször is fellépett Vegasban, de a mostani rezidencia különleges állomás számukra, hiszen először játszanak ezen az ikonikus színpadon.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álom tipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

Volt egy gyengébb kis front itt felettünk, úgyhogy ennek hatására visszaesik a nappali felmelegedés. Nem fogunk fázni, így is 25 fok környékén maradunk, de egyelőre most nem lesz kánikula, arra majd szerdától kell számítanunk, és ráadásul erőteljes melegedés kezdődik. Azt mondják az időjósok, hogy akár tartósabban is maradhat majd a strandidő a hét második felétől. Hát, hogy meglátjuk, minden esetre érdemes azért készülni erre a forgatókönyvre is.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei.
4: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.
3: Csaba Rádió.
4: Ha tetszettek az este eddigi dalai, akkor mindenképpen maradjatok velünk. Igazán jó kis lágereket ígérhetek nektek a folytatásra is. Hétfőn. Hello ismét, CH Szalai Balázs vagyok. Remélem, hogy a most elindult egy órát is együtt fogjuk tölteni. Jó rádiózást hozzá.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Új balladával jelentkezett Sky Newman, aki kimondottan hölgyeknek dedikálta a friss szerzeményt. A BBC Sun idei győztese most jött ki a vadonatúj koronggal. Ez már a második anyaga, amelyet a Woman I Am című kislemez vezet fel.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játék felülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
3: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.

0: kedvencei. Csaba Rádió.
1: Lezárul egy korszak, búcsút inthetünk ugyanis a papíralapú személyi igazolványnak. Augusztus 3-án járnak le végleg a régi lapozgatós puha vagy kemény federes, mert hogy ilyen is van még, határidő nélküli darabok. Arra figyelmeztet a hatóság, hogy az érintettek külön értesítést nem fognak erről kapni, úgyhogy mindenképpen érdemes ellenőrizni az okmányokat, ha van még valakinél a családban ilyen régi fajta. Akinek pedig csak is ilyen van, azoknak új e-személyt kell igényelniük a kormányablakokban. A 70 év felettiek számára ez teljesen ingyenes.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Folytatjuk a kedvenceitekkel most rögtön, még egy órát elindítok a hétfő esténkből. Bőven van hátra ebben jó néhány kellemes dal. Sok-sok új és régi slágerén Hászalai Balázs vagyok, hello ismét. Töltsük együtt ezt a maradék kis időt a hétfő estéből.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Újabb világsztárok kerültek be az amerikai zenei örökség legfontosabb gyűjteményébe. Az Egyesült Államok kongresszusi könyvtára idén Taylor Swift és Beyoncé felvételeit is beválasztotta a Nemzeti Hangfelvétel Regiszterbe, amit sokan egyszerűen Amerika audiokánonjának neveznek. Taylor Swift 2014-es albuma, Beyoncé ikonikus kislemezei, valamint például Chaka Khan és Gogo's munkái is helyet kaptak azt az archívumban. A felvételeket kulturális és történelmi jelentőségük miatt választották.

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: Dupla élménnyel tért vissza a pop királya. Egyszerre debütált a Michael című film és a hozzátartozó hivatalos soundtrack album. Az új mozi Jacko életútját kíséri végig a Jackson 5 korszakától egészen a világhírű szólós lágerekig. A lemezen rengeteg örökzöld sorakozik, így a rajongók nem csak a vásznon, hanem zeneidek is újra mélhetik a sztár pályájának legjobb pillanatait. A film különlegessége, hogy a legendás előadó saját unokaöccse Jafar alakítja, ami még személyesebbé teszi az élményt. A pop királyáról szóló filmet már vetítik a budapesti mozik, májustól pedig vidéki filmszínházakban is elérhet.

0: Álljunk össze, kis csaj, mint az LGT.
1: A tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: A hét első napját zárjuk le, a kedvenceket itt hagyom azért nektek éjszakára is. Holnap pedig a szokott időben este játszom majd ezeket. Remélem, hogy kedden is találkozunk. Most éjszakára kívánok nektek jó pihenést. Hászalai Balázst hallottátok.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról. Mi van?

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Robotprogramozó házi bajnokságot tartottak az ötves iskolában. 5 évvel meghosszabbították a Kacsástó haszonbérleti szerződését. Zenés áhítattal közösségi programokkal készült ott Gomlós június 14-én. Már is mondom a részleteket. A békéscsabai közgyűlés összesen 1 millió 150 ezer forint támogatást ítélt meg 4 civil szervezet számára. A döntés a testület legutóbbi ülésén született meg. Nagy Ferenc alpolgármester javaslatára 100 ezer forint, Opauszki Zoltán tanácsnok indítványára pedig 200 ezer forint jut az alapítvány a korszerűbb oktatásért számára, amely az Erzsébethelyi Általános Iskola Rózsa utcai tagintézményét támogatja. Ugyancsak Opauszki Zoltán kezdeményezésére 200-200 ezer forintot kap a Szivárvány Alapítvány és a Labdarózsa Alapítvány, előbbi a Szegfű-Tompa utcai óvodát, utóbbi a Szegfű utca 87-89 szám alatti óvodát segíti. Palánc György önkormányzati képviselő javaslatára 450 ezer forint támogatást kap a Dr. Réti Pál Alapítvány, amelyet működési költségekre és eszközbeszerzésre fordíthat. Házi robot programozó bajnokságot rendeztek az Ötvös József Katolikus Általános Iskolában, ahol a Lego robotok iránt érdeklődő diákok játékos, mégis komoly szakmai kihívásokkal teli versenyen mutathatták meg tudásukat. A programot a Németh Imre Alapítvány szervezte Orosházán, az esemény pedig vidám hangulatban zajlott. A versenyzők Lego Spike robotokkal teljesítették az előre kijelölt akadálypályát, miközben különböző feladatokat oldottak meg. A szervezők beszámolója szerint a gyerekek nagy kreativitásról, kitartásról és kiváló programozási ismeretekről tettek tanúbizonyságot. A lebonyolítást a Gyulai Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Technikum szoftverfejlesztő és tesztelő szakos tanulói segítették bíróként. Nem csak a pontozásban és a feladatok felügyeletében működtek közre, hanem szakmai tapasztalataikkal is támogatták a fiatal versenyzőket. Többen közülük hazai és nemzetközi robotika versenyeken is eredményesen szerepeltek, így hiteles segítséget nyújtott. A házi bajnokság győztese Rózsa Tünde 5. osztályos tanuló lett. A verseny végén minden induló ajándékot kapott. A Németh Imre Alapítvány támogatásának köszönhetően egy-egy Lego Creator robot készletet vehettek át. A szurkolók sem maradtak program nélkül, részt vehettek a robottáncjátékban az EV3-as robotokkal, majd a versenyzők saját programozott Lego Spike robotjaikkal mutatták be a látványos táncprodukciókat.

0: szerződése miatt. A közgyűlés élve a jogszabály adta lehetőséggel úgy határozott, hogy a Kacsástóra vonatkozó haszonbérleti megállapodást további 5 évvel meghosszabbítja, így az 2031. június 9-ig marad érvényben. A Holdkörös partján idén is a közkedvelt darabok és számos újdonság várja a közönséget. Június 14 és augusztus 24 között új évaddal jelentkezik a Szarvasi Vízi Színház, amely igazi műfaj kavalkádot ígér. A 2026-os programot bemutató sajtótájékoztatón Szarvas polgármestere Hodálik Pál arról beszélt, minden évben igyekeznek a színház környezetét is úgy alakítani, hogy örömet szerezzenek a látogatóknak. Idén a korábbi zöld borítású növényzetet újították meg, a színpadhoz vezető sétány mellé pedig olyan évelő növényeket telepítettek, amely különböző figurákat formáz. A Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója Fekete Péter kiemelte, hogy jó érzés számára visszatérni Szarvasra, mert a város kulturális hangulata a fellépő társulatokra is átragad. Elmondta, hogy bár a nyári szezon még el sem kezdődött, a jegyek háromnegyede már elkelt. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a szarvasi lakosok 20%-os kedvezménnyel vethetik meg a belépőket, miközben évente mintegy 10 000 látogató érkezik a városba egy-egy előadás miatt. Bejelentette, hogy idén is érkezik a Fővárosi Nagycirkusz és a Kazanyi Állami Cirkusz közös produkciója a Mirázs, és folytatják azt a hagyományt is, hogy az előadás előtti napon ingyenes, nyilvános főpróbát tartanak. A Vízi Színház Nonprofit Kft. Ügyvezetője dr. Szabol Károlyné hangsúlyozta, az évad összeállításánál most is figyelembe vették a közönség igényeit. Főként könnyed, szórakoztató, ugyanakkor minőségi darabok kerültek a programba. Hozzátette, hogy a műfaji sokszínűség továbbra is megmarad, hiszen a könnyed előadások mellett komolyabb, tartalmasabb produkciók is szerepelnek a repertoárban. Az ingyenes programok között idén is lesznek verses és zenés estek, valamint a Dériné program keretében 3 ingyenes előadás is várja majd a közönséget. A gyermekelőadások szintén fontos részét képzik a kínálatnak. Kiemelte továbbá, hogy Pindrok Csaba ismét Szarvasra érkezik, ezúttal a Házaspárbajok című interaktív házastársi történettel. Június 14-én különleges zenei és lelki élmény várja az érdeklődőket a Tótkomlósi Evangélikus templomban. Az esti zenés elhitaton fellép Szekeres Tamás, az Omega egykori gitárosa, aki a legendás zenekar dalait idézi meg. A programban közreműködik a Békés Csabai Evangélikus Vegyeskar is. Az eseményről Kutyai Dániel és Spisák Attila lelkészek beszéltek a Hit.tv művészbejáró című műsorában. A lelkészek felidézték, hogy a rendszerváltás után az egyház számos épületet kapott vissza, elindult a szeretetszolgálat és a diakóniai munka. Megalakult az evangélikus óvoda, felépült egy bentlakásos szeretet otthon, és létrejött egy alapszolgáltatás is, amely az idősek ellátását biztosítja. Emellett működik egy speciális nappali ellátás szenvedélybetegek számára. A gyülekezet folyamatosan fejlődik, már 2 támogatott lakhatási formát is működtetnek, és jelenleg is épül 2 új ház, ahol további 6-6 férfi kap majd otthont. A lelkészek hangsúlyozták, hogy a mostani esti programmal kifejezetten a szélesebb közönséget szeretnék megszólítani. Úgy fogalmaztak, hogy sokan szerették és szeretik az Omegát, ezért bíznak benne, hogy a zenekar dalainak üzenete sokakat vonz majd a templomba. A vendégeket ezúttal is Isten igéjével köszöntik, ahogy tették azt a korábbi bagosi koncerten is. A rendezvény jó alkalom lehet arra, hogy olyanok is ellátogassanak Tótkomlósra, akik ritkán járnak a településen vagy a templomban. A koncert mellett több kísérő program is várja az érdeklődőket. A Luther udvarban ismét megnyílik a Luther Café, ahol a helyi fiatalok által készített süteményekkel kínálják a vendégeket, miközben tematikus beszélgetéseket tartanak. Aki szeretné, bekapcsolódhat, aki pedig csak együtt szeretne lenni másokkal, arra is lehetőség nyílik. A helyszín pincéjében működik a gyülekezet szabaduló szobája, amely ezúttal a templom és az épület rejtelmeit mutatja be. A lelkészek felidézték azt is, hogy tavaly a műemlékvédelmi szakemberekkel folytatott beszélgetés során arra biztatták őket, hogy érdemes akár kisebb részletekben is elkezdeni a templom felújítását, mert így idővel teljes egészében megvalósulhat.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: kerékpáros vándortáborok, melyek során diákok és kísérőik ismerhették meg Békés Csaba és környéke nevezetességeit. A túrák folytatódnak, de csak egy-egy napos osztálykirándulások formájában. A programról Opauszki Zoltán, a Békés Csabai Turisztikai Egyesület elnöke számolt be.
1: Ugye most nyilván elkezdődik a tényleg az őszi rosszabb idős időszak. Gyanítom, hogy ilyenkor már újabb túrákat nem fogtok szervezni, de ha jól emlékszem, akkor még a tanév folyamán is volt azért egy-egy nap, talán ezeket osztálykirándulásoknak lehet leginkább nevezni. Ilyenben gondolkodtok-e az idei tanévre is? Várható-e, keressék-e majd a csoportok?
2: Igen, mindenképpen érdemes két dolgot is szóvá ejteni a tekintetben. Az egyik valóban, én már harmadik éve hirdettünk meg a szorgalmi időszakban bringás osztálykirándulások lehetőségét, ugyancsak a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséggel együttműködésben. Ezekre való jelentkezésre mód nyílott, és mód fog nyílni az idei évet illetően is, mind az őszi, mind a tavaszi szünetek időszakában, tehát abszolút van mód bringás osztálykirándulásokat szervezni. Ezek ugye nem hétnaposak, ezek csak egynapos osztálykirándulások, de itt is biztosítani tudjuk az érdeklődők számára a bringákat, az ehhez kapcsolódó szükséges eszközöket, sisakokat, táskákat, illetve egy profi túrakísérőt tudunk minden ilyen osztálykirándulás mellé biztosítani, hiszen éppen a bringás vándortáborok szervezési tapasztalata okán kialakult egy olyan nagyszerű csapat már a környezetünkben, akik tényleg nagyon magas színvonalon űzik ezt a szakmát, tehát abszolút felkészültek nem csak a bringázás kérdéseiben, hanem a térség turisztikai attrakciónak az ismertetésében is. Illetve amit érdemes még fölemlítenünk a turisztikai életünk vonatkozásában, az idejében is számos alkalommal került megszervezésre városismereti séta, alapvetően lehet mondani, hogy a Békés Csabai önkormányzata, a Békés Csabai Turisztikai Egyesület és a Munkácsi negyedben található kulturális intézményeinknek az együttműködésének köszönhetően egyre népszerűbbek ezek a városismereti séták. Ez részben turisztikai aspektusú, másrészt pedig a lokál patriotizmusunkat, a városunkhoz való kötődést segítő programok. De népszerűek a kerékpár túrák, a Venkém kerékpár túrák, amelyből ugyancsak több alkalommal hirdettünk meg is tudtunk megszervezni programokat, de az idejében volt két alkalommal is lehetőség arra, a Munkácsi Mihály Múzeum egyik kiváló munkatársa, a Forrai Mártának a szervezésében vehettünk részt egy olyan bringatúrán, amely a Venkém kerékpár úton valósult meg, ám de az esemény fókuszában a csabai téglaiparnak a története, a jemeni bányatavaknak a története, a élete, a élővilágának a megismerése, a horgászat, a halakkal és a madarakkal való ismerkedés lehetősége lett felkínálva. Itt kiváló partner volt a Körösvidéki Horgász Szövetség, Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének a vezetése, Nemes Attila vezetésével. Tehát azt láttuk, hogy itt is nagyon-nagyon erőteljes érdeklődés volt, nagyon izgalmas dolgokat tudhattak meg a résztvevők. Tehát azt látom, hogy évről évre egyre több olyan esemény formálódik, amely alapvetően mondhatjuk, hogy a bringázás tartja a fókuszban, de ennél sokkal több, és kulturálisan, történetileg tudunk olyan dolgokat kínálni az érdeklődőknek, ami ebből fakadóan erősödő érdeklődést tud generálni ezen eseményekhez.

0: Beszéljük szerintem mindenképpen magáról a kulturális turizmusról is, hiszen a Munkácsi negyed létrejöttével ez is egy fogalom lett itt Békés Csabán, de akár szerintem lassan besorolhatjuk ide a Békés megyei Népművészeti Egyesületet, mert ők is sokat tesznek ezért. Hogyan látod ezt a szegmensét a turizmusnak a városban? Mekkora embertömeget mozgat meg talán ez a része?
1: Talán nem is az embertömeg a legizgalmasabb ebben a tekintetben, hiszen a kultúra az nem a tömegturizmusnak a mágnes eszköze, ha szabad így fogalmazni. De mindenképpen azt mondom, hogy nagyon fontos elem az, hogy Békés Csaba azzal, hogy a magyar kormány támogatásának köszönhetően, hogy a Modern Városok program keretében a Munkácsi negyed projektet meg tudta valósítani, az rendkívül sokat adott hozzá ahhoz, hogy a városunk mennyire élhető, mennyire vonzó, mit tudunk kínálni kulturálisan. Alapvetően ugye a csabaiaknak, a térségben élőknek, de nyilván a turisztikai aspektusa is egyre erőteljesebb ennek. És most nem akarom elsorolni azt, hogy mi valósult meg a Munkácsi negyed projekt keretében, de mindenképpen egy pici kitérőt érdemes tennünk arra vonatkozóan, hogy minek milyen hatása tud lenni. Egyrészt nagyon örülünk annak, hogy némi döcögést követően mégiscsak sikerült az utolsó ilyen építőipari jellegű beavatkozással befejezzünk a projektnek a megvalósítását. Miről beszélek? Ugye láthatják a csabaiak, hogy a Munkácsi Mihály Múzeum homlokzatának a felújítása megtörtént, befejeződött. Még ebben a hónapban a múzeumnak és környezetének átadása is meg fog történni, ugye a Szent Mihály Naphoz kötődő esemény sorozatunkhoz kapcsolva. Tehát ez is ugye a városkép szempontjából egy meghatározó tényező. De azt gondolom, hogy az is, hogy a belvárosi hidak teljes mértékben megújulhattak az elmúlt években, ezek városképi szempontból is nagyon fontosak, de látjuk, hogy tulajdonképpen új kulturális események helyszíneként is meg tudnak mutatkozni, hiszen a Deák utcai Réti Pál híd, az imári hídi koncertek helyszínébe is vált. Tehát ezek mind hoznak magukkal új lehetőségeket. Tehát azt gondolom, hogy ezt így összességében kell értelmeznünk, és hát természetesen fontos, hogy a Munkácsi negyed intézményei azok milyen mértékben töltik meg tartalommal a negyednek a fizikai terét. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos értékévé tudott válni Békés Csabának, és ez mindenképpen egy vonzerő. Mind a városban, a térségben élők, mind az ide látogató turisták számára egyaránt. Hát egy dolgot említsünk még föl, ugye a szeptember utolsó hétvégéjén kerül megrendezésre a Munkácsi Fest, amelynek keretében a Munkácsi negyedben működő intézmények nagyon izgalmas programokkal fogják várni a látogatókat, a résztvevőket. Ez is most már ugye több évről visszamenőleg kerül megrendezésre. És amennyiben az időjárás is kegyébe fogadja az eseményt és a szervezőket, akkor ezen a hétvégén én már mondhatjuk, hogy ugyancsak szokásos módon megszervezzük azt a vízi lámpionos felvonulást az Élővíz csatornán, amely egy nagyon-nagyon egyedi, izgalmas és attraktív eseményt kínál, és terveink szerint ez fontos, hogy a Békési Kajakkenu Klub nagyon fontos partnerünk ebben a programban, de fel fogjuk kínálni a lehetőségét annak is, hogy bárki, aki kíváncsi és érdeklődőként szeretne a vizen bekapcsolódni ebbe a programba, erre is mód lesz. Ez az internet intézményeknek a webesületén meghirdetése kerül rövidesen.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy ismét itt voltál velünk, hogy beszélgethettünk a városi turizmusról, és nagyon jó munkát kívánunk nekünk
1: az elkövetkező
0: hónapokra.
1: Nagyon köszönöm, hogy tudtunk szót ejteni a nyári eseményeinkről. Köszönöm szépen, hogy itt láttam.

0: Békés Csabán a Munkácsi Fest program sorozat keretében került sor a Gazdiváró elnevezésű köztéri szobor felavatására. Az Andrássy út és a Munkácsi utca kereszteződésénél elhelyezett alkotás egy kutyát a hűség mintaképét ábrázolja. A szobor létrejöttének hátteréről Szarvas Péter Békés Csaba polgármestere számolt be. Elmondása szerint dr. Lévai Sándor és családja kezdeményezésére jött létre a mű, ők keresték meg az önkormányzatot azzal a szándékkal, hogy önzetlen felajánlásként egy műalkotással gazdagítsák a várost. A kérés elfogadása után született meg a terv, melynek eredménye ez a kutyát megformáló köztéri alkotás lett.
1: Tisztelettel köszöntöm rendezvényünkön Szarvas Péter polgármester urat.
2: Jó napot kívánok!
1: Varga Tamás alpolgármester urat, dr. Lévai Sándor nyugalmazott főállatorvos urat, és fiát dr. Lévai Zsolt ügyvéd urat. Köszöntöm Széri Varga Géza szobrászművész urat, a megjelent önkormányzati képviselőket, családtagokat, barátokat, érdeklődőket. Felkérem Szarvas Péter polgármester urat, mondja el köszöntő gondolatait.
2: Kedves Lévai család, Széri Varga művész úr, tisztelt hölgyeim és uraim! A mostani hangos, nyugtalan, sokszor zűrzavaros világban nem túl sokszor fordul elő velünk, hogy az önzetlenségről tanúbizonyságot tesz valaki, egy egész család. Pedig azt gondolom, hogy erre az alapvetően jó, kedves emberi tulajdonságra egyre nagyobb szükség van. A Lévai család, dr. Lévai Sándor néhány hónappal ezelőtt azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy szeretne adományként, önzetlenül a város számára egy olyan műalkotást létrehozatni és adományozni, amely a Gazdiváró címet viselő és kutyát megformázó szobor képében történt meg. Az önkormányzat jól kedvesen fogadta a megkeresést, és minden olyan szabályos előkészületi lépést megtettünk, ami lehetővé tette, hogy ma ezen az ünnepi eseményen, ünnepi pillanatokban együtt itt legyünk. Igen, és a mai nap nem is csak az önzetlenségről szól, hiszen szól a művészetről is, hiszen Széri Varga Géza úr formázta meg a szobrot, és ugye művész úrnak számtalan köztéri alkotását láthatjuk ma Békés Csabán. A Báb Színház előtti téren, vagy éppen nemrégen a Balassi Művészetek Házánál a domborművedet is nemrég avattuk Bor Miklós emlékére. És szól egy kicsit a lokálpatriotizmusról szól, és arról is szól, hogy a békés csabaiak szeretik azt, hogy a környezetükben műalkotások legyenek, a kultúra, a művészet kikerüljön a köztereinkre. Fontosnak tartjuk ezt, és ha itt jól körbenéznek, pár száz méteres körzetben megtalálhatják annak jeleit, hogy a városvezetés képviselőtársaimmal együtt sokat gondol arra, hogy szépítsük városunkat. És most ebben a folyamatban találtunk egy önzetlen családot, dr. Lévai Sándor családtagjai személyében, akik valóban a forrás biztosították ahhoz, hogy a mai ünnepi eseményen együtt itt legyünk.
3: Önök a Körös Hírcentrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.
4: Csaba Rádió. 88.9 Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: élve. Nem számít ki mit élve, ha senki nem ítél el, hogy mikor ki mit élve. Csak ennyi a feltétel, rendben legyen a kivétel.
1: Sosem voltam elég bátor utat engedni a szavaknak. Ha testem lelánca, hogyan születhettem szabadnak. Hát kitárom két karom, az élet úgyis kitani. Egekbe repít.

0: hogy nyár.
1: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
2: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
1: Mégis megyek kedvenc rádiója.